0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
0: Ez reklám volt. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple

gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc!
0: Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsorát!

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Több mint 4 milliárd forintból megújult a Pannon Egyetem. Erdélyi és Párciumi magyar színházaknak ítélt meg támogatást a román kormány, valahol Zoltán történész múzeológus tart előadást Komáromban. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Több mint 4 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból megújult a Pannon Egyetem oktatási digitális és infrastruktúrális környezete. A felsőoktatási intézmény közleményében azt írták, a projekt keretében megújult a nagykanizsai épület együttesük, továbbá befejeződött az egyik veszprémi laborjuk energetikai korszerűsítése. A beruházás keretében több mint 1200 digitális eszközt szereztek be és telepítettek, ezzel párhuzamosan megújult az oktatókat és hallgatókat egyaránt kiszolgáló Moodle rendszer és számos digitális tananyag készült el, támogatva a korszerűbb, rugalmasabb oktatási formák alkalmazását. A projekt kiemelt része volt a hallgatói adatok mesterséges intelligenciával támogatott elemzésének megvalósítása, írt a közleményében az egyetem. Erdélyi és Párciumi magyar színházaknak, bábszínházaknak és egyéb kulturális intézményeknek ítélt meg támogatást csütörtöki ülésén a román kormány, tájékoztatta az MTI-t a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A döntés szerint a kormány a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át az önkormányzatok alárendeltségében működő előadó művészeti intézmények támogatására fordítja. Összesen 75 romániai színház, bábszínház, néptánc együttes, opera és filharmónia kap 143 millió lej, azaz 9,9 milliárd forint támogatást, jelentette be Cseke Attila, az RMDS Bihar megyei szervezetének elnöke. A támogatott intézmények között van a Szatmár Németi Északi Színház és annak Harag György társulata, a Temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház, a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Sepsi Szent Györgyi Tamás Áron Színház. Valahol Zoltán történész múzeológus tart előadást Komáromban, az ezredéves évforduló a 130 évvel ezelőtti milleniumi ünnepségek főbb országos és komáromi eseményei címmel. Az érdeklődőket szeptember 29-én 17 órára várják a Brigéció öröksége látogatóközpontban, a belépés díjtalan. És végül sport, a férfi és a női vízilabdázók olimpiai kvalifikációs világkupa sorozatának döntőjét egyaránt Athénban rendezik meg február 24 és 28-a között. A Magyar Szövetség közösségi oldalának csütörtöki tájékoztatása szerint a világkupa divízió 1-es tornáját a nők esetében december 14 és 19-e között a portugáliai Coimbrában, a férfiakét pedig január 11 és 16-a között Isztambulban rendezik. Innen az első 5-5 együttes jut tovább, vagy az első 6, ha a döntőnek otthon adó görögök is az első ötben végeznek. A februári athéni finálé két győztese szerez kvótát a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek a felhők is. Kisebb zápor előfordulhat, de a térségben kevés ráz esély. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Amerikában ez nagy divat, hogyha nem tudom, nem hozzuk meg 30 percen belül, akkor nem kell fizetni érte.
2: Kapott Magyarországon valaki valaha 30 percen belül pizzát? Hát én már volt, amikor majdnem 2 órát vártam rá, mondjuk akkor már idegállapotban voltam.
1: Azt kéne, hogyha 30 percen belül megjön, akkor nem kell fizetni? Hát azt vállalnád étteremként inkább?
2: Hát figyelj, mert hogyha 30 percen belül kiszállítják, én adok, nem tudom, dupla borravalót vagy valami.
1: Halljátok? Helyi pizzériák.
2: Lehet bátran.
1: Ja, de várj, dupla borravalót, az semmiért, ha ráraksz egy 100-ast, akkor meg 200-at fogsz rá. Nem, dupla árat?
2: Nem, én rendes borravalót, most figyelj, 3000 egy pizza, akkor megadom azt, amit 300-10% körül illik adni, tudod?
1: De
2: akkor
1: mit kapsz a 300 forintból?
2: Akkor adok 600-at. Na, milyen nagy lelkű.
1: 600-ért rohanjon a rosszabb.
2: Na, ma ugye téma lesz...
1: egy liter benzin nem kapok. Adjál 6-25-öt, akkor már megvagyok.
2: Akkor már megvagyok. Jó, oké, megegyeztünk. Na, ma ugye téma lesz a házi munka. Állítólag a férfiak napi 99 perc házi munkát végeznek. Nem mi mondjuk.
1: A férfiak
2: irányított a KSH. Na, közben itt jönnek az üzenetek. Robi azt írja, hogy köszi a megerősítést a horoszkóp alapján. Ma megyek bútort szerelni, amit hétfőn is csináltam. Most már nem félek. Azt
1: na, írja. Végre bátran szereli a miatt Malmőt.
2: Nagy miattakem. Na, szóval, amúgy azt írják, befagyott a váltó, ezt már a Panna írja így, hogy ez okozza a dorogi vonatoknak a...
1: Akkor lehelyétek meg.
3: Már most.
2: Na, mi lesz novemberben, decemberben?
3: Ja, nincs is fagypont.
1: Amúgy ez nagyon kemény. De valaki volt, menjen tegnap oda és vizelje le. Igen?
3: Tegnap már fagypont alá ment a hőmérséklet valahol.
1: De hát ez még nem oldódott föl eddig, vagy olvadt föl eddig.
3: Aztán.
2: Hát dorogon, szerintem dorogon ment akkor ezek szerint fagypont alá.
1: Na, úgy figyeljetek, olyan dologgal fogunk foglalkozni, amit tegnap itt a műsor végén megláttam. Egy RTL klubos anyagot láttam erről a dologról, és ledobtam az agyamat. Tehát az utolsó megszólalásban már szanaszéjjel voltam, mert nem hittem el. Képzeljétek el, valós kutatás, a Központi Statisztikai Hivatal kutatása megnézte, hogy mennyi házi munkát végzünk. És arra jutott, hogy napi 99 percet házi munkáznak a férfiak.
3: Ja.
1: Na már most, megnéztem a KSH munkatársai többnyire férfiak.
3: És kiket kérdeztek meg? Mert
1: várjál.
2: Hát nem a nőket.
1: Utána mentem a témának, 2024-25-ös időszakot vizsgáltak, és van még egy nagyon durva statisztikai adat, ami kiderült ebből, és majd mindjárt részletezzük a dolgokat, csak most pontosan kell fogalmaznom, mert tegnap már a feleségem is kijavított ezzel kapcsolatban otthon. Az van, hogy van egy óra-perc mennyiség, amennyit házi munkát elvégeznek a férfiak, és van egy óra-perc mennyiség, amennyi házi munkát elvégeznek a nők. És képzeljétek el, hogy a kettő közötti különbség, nyilván a nők sokkal többet, de a kettő közötti különbség 30 percet csökkent. És erre mondja egy jó férfi, hogy yes, királyok vagyunk, megcsináltuk.
3: Szerintem ti csak azt hiszitek, hogy végeztek. Na jó, te nem, mert te tudom, hogy csinálod. De hogy általánosságban a férfiak csak azt hiszik, hogy amit csinálnak, az házi munka. De amúgy nem, mert hogy több munkát csináltok a nőknek.
1: Hogyha most tehát, logikusan végig kell gondolni. Mi az a házi munka, amit szerintetek a mai világban inkább a férfiak végeznek el már, és nem annyira a nők, de régen a nők végezték, hiszen elvileg ugye szűkült a szakadék. Tehát mi az, amit ma mit csinálunk, és régen nem?
2: Figyelj, hogyha, és én ezt már mondtam, meg egyébként Péternek van egy ehhez kapcsolódó üzenete, majd mindjárt beolvasom, aha, hogy ha például mondjuk a gyereknevelés, vagy az ilyen logisztika, hogy viszem vagy elviszem a gyereket, igen, tehát hogy hazaviszem suliból, elviszem edzésre, leülök vele tanulni, mert én leülök vele tanulni, tehát hogy ha ilyenek számítanak, akkor szerintem ebben egyébként a férfiak is lehet, hogy egyre jobban kiveszik a részüket.
1: És ez egy új keletű dolog?
2: Vagy mit tudom én, kipakolok a mosogatógépből.
3: Kénytelenek kivenni a részüket.
1: Az jó,
3: inkább.
1: Most jót mondasz, mert mosogatógép, ugye én alapból az vagyok, aki mosogattam is, de a mosogatógép pakolás az valahogy ilyen férfi munkává alakult, tehát itt lehet valami, amit elveszünk a nőktől. Nekem még egy ötletem volt, ezek a repalackok, tehát a visszaváltós palack, az nálunk egy tipikusan férfi munka, hogy vigyem el a palackot, és azt én viszem, az kvázi számítson már be a házi munkának, de ez 2025-ben még nem volt? Andi, neked?
3: Hát az ja? Nem volt, igen.
2: Nekem már a bevásárlás, tehát nálunk általában én vásárolok.
1: Nagyon
3: hát, közösen. Jó, de azt általában a nők szoktak.
1: Tényleg? Én nekem a kedvencem. Ha valamit,
3: ha
1: akkor
3: jó,
1: ezt szeretem.
3: Te, akkor te ilyen UFO vagy, de alapjáraton a férfiak nem szeretnek bevásárolni.
2: Nem, ő régen nyugdíjas tudat.
3: Jó, tényleg, az igaz.
2: Ez is piacra jár, házi orvoshoz.
1: Na jó, akkor mielőtt...
3: Van kedvenc árusa a piacon, tudod.
1: Miért nektek nincs?
3: Mindig oda megy sajtot venni.
1: Hát nektek nincs? Ti nem kóstolgattok ott bele a dolgokba, amibe lehet? Nem?
3: Na, hát az igen, te vagy olyan pofátlan, hogy minden belekos.
1: Hát ez szabad, a piacon ott kérik.
2: Nem, te a nyugdíjas klubban is így fogsz
1: majd járni. Én a spárba is úgy járok, amiben lehet beleharapok.
2: Ezért vagy kitétve már egy csomóban.
1: Igen. Na, szóval, hogy mindenki nyugodjon le, nem az van, hogy többet dolgozunk. A különbség csökkenést nem ez eredményezte, hanem az, hogy a nők dolgoznak kevesebbet.
2: Hát otthon.
1: Otthon, házi munkában.
2: Várja? Sokat.
1: Ki hozták, hogy például, ami ez a 30 perc csökkenéshez vezető főindok, hogy ugye egyrészt bejöttek a modern eszközök, tehát ott van a mosogatógép, és még ha nő is pakolja be, akkor is az van, hogy a sokkal gyorsabban megy a bekipakolás, mint maga a mosogatás, amit régen sok percen keresztül végeztek. A másik pedig, igen, itt a 30 perces mosogatás nagyjából az jött le, a másik pedig, ami kiesett, a vasalás. Hogy azzal nagyon brutálisan sok idő ment el régen, és ma már nem vasalnak a nők. Miért nem vasalsz, Andi?
3: Be nem tudok, már mondtam.
2: Pedig a vasalás fontos.
3: Nem, hát ezt a gőzgépet azt használom, az jó dolog. De hogy nem tudom, mert egyébként én is feleslegesnek tartom. Én a mamára akadtam ki egyszer, amikor mondta, hogy ugye elvittük kimosni neki, nem volt mosógépe, vagy nem tudom mi volt, mi vittük el az ágyneműt kimosni. És visszahoztuk, és akkor így nézi, hát nem vasaltátok ki? Hát mondom, ne haragudj, de mondom, ágyneműt nem fogok vasalni, amikor mondom felhúzom, akkor szép, és akkor utána mondom, össze-vissza fekszed.
2: Hát mondjuk a ágyneműt azt azért én mi se vasalunk szerintem.
1: De ez,
3: na ugye?
2: Azt nem.
1: Amúgy ez mennyit változott? Amúgy a herevasalás házi munka? De várja, nézem, itt a gyerekekkel töltött idő is be van hozva, 1 óra 45 percről a férfiak gyerekekkel töltött ideje 2 óra 29 percre emelkedett.
3: De szerintem ezek mind azért vannak, mert a nők most már inkább azt
1: csinálják.
3: Inkább
1: szeretik a gyerekeket.
3: Nem, azt csinálják szerintem, hogy nem az, hogy kényszerítik a férfit, hanem ráveszik arra, hogy inkább csináljanak többet a gyerekekkel, tehát hogy foglalkozzanak többet a gyerekekkel. Tehát az az igazság, hogy én szerintem ezt nem a férfiak maguktól csinálják, hanem hogy a nők vesznek le magukról ezzel több felelő, vagyis hát, hogy így a házi munkából több időt.
2: Igen,
3: meg és rájuk tolják. Hát, mert...
2: Igen, meg az a másik gyerekek, azért ezt tegyük gyorsan hozzá, hogy amíg, tehát itt például a férfiakkal kapcsolatban 86-os adatokat hoznak, akkor születtünk, ugye? Tehát, hogy azért akkoriban még szerintem sokkal gyakoribb volt az, hogy mondjuk a nő otthon volt, ugye? A gyerekekkel. És mondjuk egykeresős volt a család. Hát manapság meg, ha meg akarsz élni, akkor kétkeresős a család. Tehát igen, a nők is rengeteget dolgoznak, igen, ergo kevesebb idejük van otthon. Igen. Tehát, hogy ez tök logikus.
1: Igen, ezt
2: hát
1: aláírom.
3: Bocsánat, csak még egy, hogy a kutatásban egyébként házas férfiakat kérdeztek csak, mert hogyha ugye egyedülálló férfiak is benne vannak, akkor nyilván ő többet takarít, meg többet végez házi munkát, mint egyébként, hogyha mondjuk van mellette egy nő.
1: Igen, én is egy ilyen viszonylag háztartásbeli vagyok ilyen értelemben, meg hogy mi alapján készült a kutatás, tehát hogy tényleg itt az előbb már kifejtettem róla annak, hogyha bevallás alapján, akkor én mondhatom azt, hogy levittem a szemetet, az 86 perc, vagy el kellett rohanni a kisüstibe, meginni egy rakit. Na, de hogy...
3: Vagy elszívsz, még nem tudom hány cigit.
1: Most jön a kedvenc, Andi, most fogsz nekem dobni valamit. Még egy dolog, ami a férfiaknak az idejét viszonylag növeli, és a különbséget is csökkenti férfiak és nők között, és indokolja napi 99 percet. Házi munkának számít a kognitív házi munka, tehát, amíg elmélkedünk és gondolkozunk a házi munkáról.
2: Jaj, gyerekek.
1: És van benne valami, megpróbálom bevédeni
3: a
1: dolgot.
3: Ez a baj, hogy ez csak nálatok van. Tehát a nőknél nem mérnek, mert megvédem, azok nem gondolkodnak, csinálják.
1: Állítólag, és ezt szerintem ezt alá tudom írni, és cáfoljatok rám, de állítólag a férfiak több tennivaló, teendőt, dolgot tartanak észben napközben. Tehát, hogy ott azt még
3: csak
1: meg kell szerelni, azt
3: meg
1: kell, de kiosztjuk, de mi gondolkoztunk az elmélet. Tudod, mi meló van azelőtt, hogy azt mondom neked, mosogass?
2: Hát de Andi!
1: Az legalább 10 percig ideig eljutok.
2: Ugye, és ezúttal üzenném minden hölgynek. Fölösleges minket fél évente emlékeztetni, meg fogjuk csinálni.
3: Ja.
1: És addig gondolkozunk, ami házi munkának számít.
2: Ez igen.
1: Tudod még, fejben tartani, elmenni a gyerekért, hányra menni a gyerekért, mit kell venni a boltban,
2: hogy...
1: mit kell venni a boltban ahhoz, hogy elkészüljön az az étel, amit te csak úgy összecsapsz? pontosan megvenni jó alkatrészeket?
2: Hogy ja, meg várj, meg nem elfelejteni semmit, amit a boltba meg kell venni. Nekem ez komoly kihívás.
1: Ez mind-mind férfi munka, ami fejben dől el, tehát a kognitív meló értéket növeli.
3: Aha,
2: ezért igen. Vagyunk azt, hogy estére egyszerűen lemerülünk, mint az egyet.
1: Imádom, legnépszerűbb férfi munkák, bevásárlás, szemétlevitel, szellőztetés.
3: Ez aztán a házi munka.
2: Isten, ilyen szellőztetek.
3: Kinyitod az ablakot, csinálsz egy ennyit.
2: Na de hogy nyitod ki?
1: Mi lesz szerintem?
3: És mennyit gondolkozol előttem, hogy kinyissam az ablakot? Hogy nyissam ki az ablakot? Melyik ablakot nyissam ki?
2: Hát igen, mert megtervezem a sorrendjét, hogy melyiket először, tudod? És utána melyiket, hogy csukom be? Na, milyen sorrend?
1: Úgy, ahogy én szellőztetek, nem szellőztetünk senkit. Engem bérbe lehet, bérszellőztetek. Tudja, hogy férfiak végezték ezt, ez valami zseniális, nem?
2: Sőt, felállér, mesztelenül szellőztetsz.
1: Na figyelj, itt van néhány dolog.
3: Képes rám.
1: Azt nézem, tehát 87-es adatok vannak 2024-2025-ösel összehasonlítva. Csak néhány, mi érdekel titeket? Van főzés, takarítás, mosogatás. A főzés izgalmas, mert az egyre népszerűbb, ugye, hogy a férfiak is főznek. Én kifejezetten szeretem is. Mondjuk utána rendet kell rakni a konyhában, a szíves.
2: Neked? Uh-huh.
1: Azt is. De az van, hogy 87-et, amikor születtünk mi, akkor a férfiak 31 percet főztek,
2: na,
1: a nők 92-t, aha, átlag nap. Hát igen, azt írja, munkára szent idő, átlagosan naponta. Ma meg az van, hogy a férfiak napi 67 percet főznek.
3: A vajas kenyérben kenyér.
1: 31 perc a vajas kenyered?
2: Kapod 10 percig kenyered.
1: Hol a kés?
3: Meg amíg elvágja hozzá a paradicsom.
2: Ja, meg keresem, hogy mi hol van.
1: Az már kognitív munka.
3: Igen.
1: Az már kognitív munka.
2: Azért.
1: De az van, hogy itt mind a kettő nőtt. Tehát tök érdekes, a rendelések korában is a férfiak 31-ről 67 percre mentek föl, a nők 92-ről 107-re. Azt nézem, van olyan, ami drasztikusan csökkent a nőknél. A mosás. Például abból vettek át férfiak. Nálunk is csökkent, de kevésbé ott. 87 percről 49-re csökkent, tehát nem kell menni a patakhoz.
2: Van mosógép, igen?
1: Tudod, miben vagyunk?
2: Most?
1: Azt nézem, vásárlás, ügyintézés, régen a születésünkkor ugyanúgy 48 perc volt per egy nap. Ezt mindössze adod, nem több lesz, mint egy nap. Na mindegy. Vásárlás és ügyintézés, ma ez megnövekedett, és úgy látom, hogy a férfiak megelőzték a nőket. 66 percet férfiak vásárolnak, 60-at nők.
2: Hát egyet az is hülyeséget. Héten vásárolok összesen annyit körülbelül, tehát hogy én.
1: Jó, ez átlag per nap, de hogyha azt nézed, hogy a 99 perc házi munka per férfi, szerintem értem, egyedülálló nők, anyák lehet, de az sem. Tehát, hogy 99 percig mit csinálsz?
2: Hát akkor ebben tényleg ez minden beleszámít. Tehát, hogy ez, ja, én nem
3: igen,
2: tudom.
3: Hát ha a szellőztetés is beleszámít, akkor most
1: de ilyenek. Hány perc a szellőztetés? Ja, számít az az idő, amíg szellőzik? Már akkor megvan.
2: Ja, igen. Várjátok, hogy közben jönnek az üzenetek. Robi azt írja, hogy a robot porszívó. Ugye? Igen. Tehát, hogy az is
1: akkor
2: azt is számoljuk
1: időt
2: bele.
1: Akkor is számoljuk már, nem?
2: Ja, igen. Aztán a nők valóban nem gondolkodnak a házi munkán, pedig néha nem ártana. Nem offenzíva, csak ezt tapasztalom. Ezt köszi, Gergő.
1: Gergő, egyedül vagy? Van egy ötletünk? Nem, biztos.
2: Összereztünk Andival. Okay. Igen, aranyos ez a cicaharc, ami megy állandóan, de a férfiak teste elhasználódik. 8-10 évvel kevesebbet élünk. Meg kell nézni, hány özvegy valamilyen néven, és hány özvegy bácsi.
1: Ez nem hülyeség, élettartamra kéne leosztani. Tehát, hogy azt kéne mondani, hogy akkor nekünk kevesebb házi munka dukál, mert ugye kevesebb időt élünk. Persze. Tehát az életünkben mennyit takarítunk, az legyen már egyelő.
2: Kevesebbet élünk, meg kell nézni, hány özvegy valamilyen néven, és hány özvegy bácsi.
1: Ez nem hülyeség, élettartamra kéne leosztani. Tehát, hogy azt kéne mondani, hogy akkor nekünk kevesebb házi munka dukál, mert ugye kevesebb időt élünk. Persze. Tehát az életünkben mennyit takarítunk, az legyen már egyelő.
3: Csináljátok, az a lényeg.
1: Hát.

0: Nézd meg a gyereket! Elterveztem, hogyan kell csinálni.
1: Ült a tévé előtt, tudod.
2: Terveztem a vacsorát, és kentem a Petrának szendvicset, az akkor 31 percnek számít, tassék már be, és elveszett a hajnalnak a bélyegzője, ami kellett, hogy a ruhájára rányomjuk a nevét, és az drága, azt kerestem, és közben kitakarítottam egy polcon. Mondjuk azt, hogy tegnap egy durva napom volt, tehát tegnap sok mindent csináltam, nem szokott minden nap ennyi minden történni, de mondjuk tegnap 50 perc. Mondjuk 50 perc.
1: Jó, figyelj, nekem...
2: És ez egy durva nap.
1: Nekem, én is beugrottam, mentem boltba, vettem kenyeret, meg paprikát is, tehát azért a paprikát is beleszedtem, érted, az acskóba, szóval. Nem, az is volt egy, mit tudom én, negyed óra, akkor én is úgy számolom, akkor készítettem a családnak vacsorát, az mondjuk még egy, hát negyed óra, mert lassú vagyok, mint a dög, akkor már úgy 30 perc, aztán mit, kicsit segítettem a tanulásba.
2: Az házi munka?
0: Hát ha a
2: szellőztetés,
0: házi munka.
2: Jó, oké,
1: az mondjuk még egy, nem tudom, 20 perc, akkor én most járok 50 percnél, kivittem a szemetet, előtte az, igen, tehát akkor az is, mint 52 perc.
2: Hát ilyen 50, és ezek a durvább napok, nem? Egy normális napon nem vagyok 99 percet otthon?
1: Főztem kávét, tehát, hogy mit olyan, egy órát mondjuk, akkor rámondok.
2: Andi?
0: Ja, most akkor én is soroljam fel.
2: Hát, hogy te nő vagy, tehát neked most többnek kéne kijönnie.
0: Nem fog, mert nekem nem volt tegnap durva napom.
2: Azt mentél, bekapcsoltad a Netflixet.
0: Hétfőn viszont durva napom volt, akkor elég sok mindent csináltam.
2: Elérted a 99 percet hétfőn?
0: Hát akkor persze, akkor két-három órát ott elmújoltam.
1: Andi tegnap durva leszart a teljes házi munkát, ugye, hogy van?
0: Hát főzni főztem egyébként.
1: Hát az számít.
0: Meg pakoláztam egy picit.
1: Szellőztettél?
0: Mostam. Szellőztettem is, igen.
1: A levicceim, hát ez nem Alcantarbe vert minket.
2: Ez durva, várjál, vagy akkor gondolok az ebédre, hát azzal behozok valamelyet.
1: Milyen munkagép dolgozik a kardiológián?
2: Ajaj, kardiológia, szív... Nem tudom, szivató?
1: Nem, hát a szívbe markoló.
2: Azt a rohadt. Jó, oké. Melyik áll a durvával? Akkor én is azok szerszámosat, jó? A szerszámok játszanak a szerszámkereskedésben. Megszólal az egyik. Te vagy a fogó!
1: Atya úristen. Miért nem szeretnek a Monopoly bábuk egyedül lenni?
2: Nem tudom.
1: Mert társas lények.
2: Áó! Mi az? Kötekedő háttérénekes.
1: Márjál, provokál!
2: Jó! Nem tudtad?
1: Nem, összeraktam.
2: Zseni vagy. Nagyon jó.
1: Hogy hívják Pinokkió barátnőjét?
2: Fabula!
1: Jó, szép. Ez klasszikus.
2: Ez nagyon tetszett. Lehet, hogy ismerni fogod, mert adja magát, de annyira jó. Mi lesz süsűből, ha megfőzik?
1: Hú, pedig ezt már szerintem hallottam, tényleg? De nem tudom.
2: Zöldbáb főzelék.
1: Jó, akkor tőlem az utolsó jön.
2: Fájdalmasak nagyon, nem?
1: Ez az lesz, igen. Mit lát a kancsal a temetőben?
2: Nem tudom.
1: Az egyik szeme sírt, a másik nevet.
2: Hát ez nagyon tetszik.
1: Ugye ez
2: és
1: jó.
2: Mind a két fele kijön. Ez jobb, mint az emos, tudod, hogy az egyik szeme sír, a másik haj. Vagy hogy? Így van?
1: Nem tudom, de emlékszem, hogy voltam.
2: Valami ilyesmi volt, igen.
1: Milyen rég voltak ma az emósok, tényleg?
2: Tényleg hova tűntek? Hol vagytok emósok? Ja, most melyizé K-poposok, nem?
1: Hát nem, akik egykori emósok, azok szerintem most már anyukák, apukák.
2: Ja, és akkor ott már nem lehet emó?
1: Hát én nem tudom, tehát azért emós anyuka, apuka, az érdekes.
2: Köztünk van olyan drága hallgatók, aki régen az volt, most meg anyuka? Írjatok már. Lehet, hogy nagyon régen már volt, de ma megint forgott a fejemben, és annyira szeretem. Mondd másképpen, hogy ürülék a zenei alaphangon.
1: Fogalmam nincs.
2: Szaracén. Konkrétan a Mekkire fogunk ráfordulni, ugyanis kiderült róluk 19 olyan titok, olyan dolog, amit alapjáraton nem biztos, hogy tud az átlag ember. Én egy titkot elmondok, hogy meglegyen a 20. kezdésnek. Képzeld el, én egyszer voltam úgy ott, hogy áramszünet volt, és azt csinálták, hogy szétosztották a hamburgereket, amik már lecsúsztak ott a csúszdán, és mindent ingyen odaadtak a bentülő vendégeknek.
0: Azt
2: a... Na, ez mit szólsz?
0: Akkor szerencséd volt.
2: Ennek hangulata volt. 1940-ben nyitotta meg egyébként Ray Kroc a világ első McDonald's-át. Ronald McDonald-ot betiltották, mert túl sok a bohócos sorozatgyilkos Amerikában. De most itt vannak még információk. Igazából sorolom, és akkor beszéljük meg őket, kíváncsi vagyok, hogy tudtál-e róla, hogy például az interneten állítólag meg lehet találni egy az egyben a Big Mac-hez használt szósz receptjét.
0: Igen,
2: tudtad?
0: Azt tudtam, igen.
2: Ki is próbáltad?
0: Azt nem. Annyira nem vagyok a Big Mac-es szószér oda, úgyhogy azt nem próbáltam ki. Az, hogyha Big Mac-et ettem, akkor az úgy jó volt, de alapjáraton magát a szószt, azt nem.
2: Gyerekkoromban nagyobb volt egyébként, meg szaftosabb, meg nem tudom, ez úgy szépen összement, de én kiskoromban álmodtam róla, és meg se bírtam enni a Big Mac-et, tehát hogy igen. Az akkora volt, és mindig az apának volt.

0: ez a hamburgerem.
1: Igen, most legutóbb meglepődtem, még talán tavaly vettem ezt a halas szendvicset, és amikor itt kinyitottam, akkor azért úgy meglepődtem, hogy hát ez régen nem ekkora volt.
0: Nagyon durva. Akkor kapaszkodj, a McDonald's brutálisan sok pénzt fordít arra, hogy a munkavállalóit magas szintűen oktassa, és akár hiszed, akár nem, léteznek a világon olyanok, hogy hamburger egyetemek, de hogy konkrétan, ahol a hallgatók a képességeket és a vezetői képességeket, emberi kapcsolatokat, kommunikáció az ügyfelekkel, ezeket tanulják, tehát nem csak magában az étteremben van olyan, hogy oktatják őket, hanem tulajdonképpen ők ennyire fekszenek rá a brandre, hogy aki ott dolgozik, az érezés sajátjának. Na ez mit szólsz?
1: Ez szerintem egy tök jó dolog, főleg, hogy ugye, ha emberekkel foglalkozunk, akkor azért ez fontos dolog. Úgyhogy szerintem ez egy jó. Bár azt nem tudom, hogy itt Magyarországon ezt mennyire szokták.
0: Nem tudom, szerintem egy szint fölött igen. Az aztán biztos. Ki tudja, hogy a szinten alul mi történik, de azt látom, hogy nagyon alaposan betanítják az embereket. Igen. Országoktól függően állítják össze az egészségesebb ételekből álló menüt a gyerekeknek, hogy ne hízzanak el.
1: Igen, van benne ugye ez a répaszelet, almaszelet is volt régen, azt most nem tudom, hogy almaszelet van-e, meg van benne ez a gyümölcspüré, ugye a gyerek menübe lehet kérni, meg még nem
0: répa
1: tudom,
0: van. Répa, de ki igen. Az, aki amekiben almát kér? Azt hiszem a Big Bang Theory-ban az agymenőkben van egy ilyen rész, amikor a terhes...
1: Igen, a Bernadette Amy viszi neki a répát, igen. Vagy nem igen. Tudom mit.
0: Ki az, aki azt kéri? Aztán, ha bár a McDonald's kínálatában akadnak egészségesnek hitt ételek, mégis azok fogyasztása is okozhat elhízást, például a salátákban több kalória van, mint a hagyományos hamburgerekben, ezt nem tudom, hogy érik el, megcukrozzák.
1: Hát lehet, hogy maga az öntet, tudod.
0: És akkor nem azt hiszed, tudom. Hogy salit eszel, és izé?
1: Mondjuk ez durva.
0: Ez kemény.
1: Ha belegondolni.
0: Én régen tökre szeretem azt a Cézár salátát, ami még ilyen sékerben volt, és ezt
1: lehetett rázni.
0: Az de jó volt, de akkor lehetséges, hogy többet hisztem tőle, mint hogyha megveszem a sajtburimat. Azt a mindenit.
1: Hát meg ez a másik. Ki az, aki salátát eszik a McDonald's-ba?
0: Az igen. Ki az, aki salátát eszik a Mekibe, aki hozzám hasonlóan 12 évesen 120 kilót, tehát nagyjából,
1: jó,
0: nagyjából
1: hát,
0: ez a...
1: Okay, de...
0: Igen, de igen, tehát nagyjából így. Aztán nézem, a Happy Meal menükhöz azért nem adnak már Disney játékot, mert a Disney nem akar hozzájárulni a gyerekek elhízásához. Na szép! Aha. És akkor ezért veszik ki a Disney rajzfilmekből is, hogyha valami olyan történik, meg kiírják a 101 kiskutya elején, hogy a film dohányterméket tartalmaz, és aztán utasítjuk, igen, eldobom igen. Az agyam. Disney, kicsit túl piszik vagytok már. Ezt üzenem. Fagylaltba vagy ségbe mártott sült krumpli a legkülönösebb kombináció, amit az emberek a McDonald's-on fogyasztanak, és tök jó valamiért. Nem tudom egyébként miért.
1: Én is csináltam régen is, meg most is, hogyha úgy van, akkor szoktam csinálni. Ezt ki kell próbálni. Higgyétek el, aki most finnyog erre, higgyétek el, hogy jó.
0: Tényleg nagyon jó. Ilyet még nem tapasztaltam, de bizonyos országokban a McDonald's sült krumpliának speciális íze van, mert egy különleges adalékanyag miatt húsízűvé válik. Tehát ezek szerint a különböző országok különböző módon spékelik meg. Én amikor Dél-Koreában voltam, ott is láttam, hogy ugye a nagyon klasszikus hamburgerek, a Big Mac például megvolt, de nagyon sok ilyen helyi hamburger volt és készült, ami halas volt, meg ilyen szuttyos, amiket ők szeretnek.
1: Igen, egyébként ugye sokan mondják, hogy ha már külföldre utazol, akkor nem Mekiben kajász, viszont én szerintem ki kell próbálni az adott ország Mekijét, mert vannak olyan dolgok, amik nálunk nincsenek. Például mi ugye, mikor Bergámóban voltunk, ott bementünk a Mekibe, és ott például volt ilyen brokkolis sajtfalatka.
0: Jó volt?
1: És, aha, finom volt. Úgyhogy, és itt azt nálunk ugye nem lehet kapni, és sokkal több ilyen vegetáriánus lehetőség is volt egyébként.
0: És nem tudom, hogy tudod-e, de Amerikában például ez a hely már puttónak számít. Amúgy sem volt egy drága hely, tehát hogy itt nálunk, annak, amikor mi gyerekek voltunk, ez egy különlegesség volt, egy unikum és drága volt. De Amerikában az egy dolláros sajtburger, meg hogyha bemész egy Mekibe az ottani kupi, az egészen más hangulatú, mint nálunk.
1: Igen.
0: Például azt is tudom, hogy a sült krumpliuk, mert egyébként abban szerintem sokszor verhetetlenek, az háromféle krumpliból készül, tehát hogy ez egy ilyen összepürésített és abból kialakított koncepció, kombináció, ingatlanban nagyon nagyok. Tehát, hogy az ő fő vagyonuk nem is a hamburger eladásban van, hanem az ingatlanban, mert hogy minden országban, ahol vannak és vannak éttermeik, az az ő tulajdonuk. Tehát tulajdonképpen akármi történik, akkor ők még jól állnak.
1: Hát itt is például Tatabányán 3 van már belőle.
0: Igen, közben rákerestem, az első magyarországi Meki 88. április 29-én nyílt a régi Posta utcában. 14 óra alatt körülbelül 10 000 vendéget szolgáltak ki. Sajtburger 26 forint volt, Egy Big Mac 43 forint.
1: Igen.
0: És az első vidéki Mac itt volt közel 90-ben Győrben nyílt meg.
1: Uh-huh.
0: Ott volt a repülő, nem? Az a győri volt, ahol egy repülő volt mellett, és abba bele lehetett sétálni.
1: Azt nem tudom, én arra emlékszem a Tatabányaira, hogy volt ott régen egy ilyen busz, egy ilyen piros kétemeletes busz, és ugye abban tartották az ilyen szülinapi zsúrokat, meg
0: az
1: ilyeneket, viszont be lehetett menni akkor is, amikor nem volt zsúr, és mi állandóan ott tettünk fönt az emeleten, a hátsó részben, és mindig oda mentünk, és ott tettünk ugye a csajokkal.
0: Hát meg gyerekkorunk edzései, meg közös programjai után egy sajtburger. A mai gyerekeknél már ez nem annyira menő, nem? Tehát nekünk az volt az ünnep, de hogyha egy Mekibe mehettünk. Ma is az?
1: Hát figyelj, a plázában például állandóan tele van ott a sulisokkal. Aha,
0: mindig annak számít? Az
1: igen, érdekes. Nálunk igazából a bevásárlóközpontban tényleg mindig tele van, és mindig ott látom a Mekis szendvicseket a tálcájukon. Úgyhogy
0: én arra emlékszem,
1: mindig,
0: hogy volt egy mandula műtétem, és utána az volt a vágyam, hogy elvigyenek a Mekibe, az ilyen ünnep volt nálunk akkoriban, ha mehettünk, és elfelejtettem nyelni, és ittam a narancslevet, és ahogy ittam a szívószálon, az orromon megfolyt vissza, az örök mozgót kvázi létrehoztam így egymagam. Ja, hát azért sok emlék, meg sok élmény fűződik hozzájuk, nem?
1: Volt benne ez a doble játék, nem tudom, hogy ismered-e.
0: Ja, tudom, ugye, az, amikor fel kell ismerni kis figurákat hirtelen gyorsan.
1: Igen. Na, olyan volt benne például, úgyhogy én vettem kettőt is.
0: Hát meg, hogyha visszagondolsz, amikor még nem volt az IKEA, ott voltak ilyen játszóházak és szülinapi zsúrok, volt ez a golyós rész is, ahova be lehetett menni.
1: Igen.
0: Nekem még azt hiszem, azt nem tudom, ott volt-e vagy IKEA-ban, de volt egy olyan, hogy amikor a korhatáron már átléptem a szülinapommal, akkor még utoljára elvittek oda, és ott is játszottunk. Tehát, hogy ezek ilyen ikonikus történetek, nem? Amik ugye azért meghatároznak minket.
2: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygos reggelt, szevasztok, itt vagyunk egy perccel fél hét után.
3: Hello!
2: Hol máshol is lennénk, így szoktam volt feltenni a kérdésben.
3: Szaunában, wellness szállodában, ágyban, kávézóban, étteremben, barátokkal.
2: Barátnőkkel. Mondjuk azt az asszony, hogy nem engedi se nálad, se nálam. Szóval igen, azért lenne még egy-két tippünk.
3: Na jó, de ti is a barátaink vagytok, és jó, hogy veletek kezdhetjük ezt a pénteket, ami már majdnem a hétnek a teljesen vége, de ez egy durva hét lesz, majd még holnap is találkozunk, erről info később, először, amivel kezdenünk kell, és nagyon fontos, idefele jövet már láttam, Biatorbágynál egy autóroncsot szedtek le a Strádának valamiért a külső sávjából, és utána ilyen 10-15 kilométeren keresztül Budapest irányában állt a külső sáv, ami szerintem már a belsőn is torlódást okoz.
2: Hát figyelj, szerintem azért szedték le, mert ott elég szar helyen van.
3: Ja, zavarta az ottaniakat ez a kiégett roncs?
2: Nem annyira szép dísz egy ilyen roncsautó.
3: De látod egyébként, hogy nagy a gáz?
2: Te figyelj, azt láttam, hogy ilyen, most már ilyen szakaszos jellegű torlódást mutat nekem, viszont info, hivatalos info nincs, tehát azt nem tudom, hogy az autóval mi történt, de lehet, hogy a hírek között majd megtaláljuk, a hivatalos közlekedési info között már nem szerepel.
3: A kamionok álltak, tehát a külső sáv, de azok nagyon hosszan.
2: Jó, hát azok meg úgy szoktak, tudod. Tehát azon már...
3: De fel, ilyenkor?
2: Hát tegye fel a kezét, aki meglepődik.
3: 5 órakor?
2: Hát pénteken előfordul. Erős tranzitforgalom, erre ez a hivatalos kifejezés.
3: Ja, hogy így és akkor megnyugodott mindenki?
2: Ja, hát akkor... nem nyugszik meg senki, mert egyébként... Tehát volt olyan, hogy valamelyik nap is rám írt egy ismerősem, így figyelj, itt állok fél órája a pályán, kaptatok valami infót, vagy egyébként mi van? És pont ilyen fantomdugó volt, tehát hogy így valamiért látszott az élő térképen, hogy torlódik, de egyébként meg úgy nem tudtad megmondani, hogy ennek mi az oka. Na, ennél bosszantóbb dolog az azért relatíve kevés van.
3: Na, csak azért, mert nem szoktam ezt látni ilyenkor reggel, de amúgy az egyesen is elszaporodtak a kamionok, tehát most már tegnap annyian voltak ott, hogy kerülgetni se lehetett őket, szerintem ők is megelégelték. Tehát értem én, hogy megbüntetik őket. Egyébként, ha valaki érte, ez írja már meg, hogyha elkapnak ilyenkor, mennyi a bünti? Tehát, hogy megéri nekik már, hogy a cégnek, hogy időben odaérjen a kamionos, meg mit tudom én, mert nagyon sokan voltatok ott.
2: Egyébként meg ilyenkor, mikor gebasz van a pályán, akkor például városon belül is, mert ugye, hogyha ha Tatáról lehozza őket a GPS, akkor alapvetően úgy szoktak menni, hogy itt Tatabányán keresztül mennek, és én amikor megyek haza, akkor én egyből megérzem, meg látom azt, hogy na tuti fennakadás van a pályán, mert látszik a forgalmon, tudod? Tehát, hogy tudom azt, hogy melyik irányba viszi őket a GPS, mondom, és akkor jönnek sorba, ott szembe a kamionok, akkor azt látom, hogy a kereszteződés után ilyen 300 méteres sor van, na, akkor tudom, hogy valamilyen lejöttek a pályáról.
3: Nincs egy laptop emelő pódiumod?
2: De mindig van nálam egy-kettő. Milyen színűt kérsz?
3: Hát most ide feketét, az passzol. Csak azért, hogy jól lássam az SMS-eket. Zsolt írja, Buenos Morgan, nem egy Pestről Tatabányáig jó járható, hatóság és balesetmentes. Pest felé a külső sáv Bicskétől elesett, majdnem Szárligetig áll a sor. Igen, ő erősíti meg, amit én mondtam. És Gyula, akarod?
2: Igen, Tata Herceghalom vonal, egyes út, mindkét irányban erős forgalom. A tranzit forgalom nagy, tessék Gyula is ráerősít, Bicske és Herceghalom körforgalom már most torlódik. Na hát igen, tehát hogy én is ezt látom, hogy valóban ott a szép piros csík, de nem olyan nagyon hosszú, tehát hogy ott vélhetően Oszlóban van a torlódás, legalábbis nagyon-nagyon reméljük, mert aztán ha beindul a reggeli csúcs, még erre rámegy, akkor annak úgy cifra lesz a vége.
3: Na, jelen pillanatban tehát így állunk. Te mennyire álmosan, mennyire fáradtan futsz ennek neki?
2: Figyelj, közepesen. Tehát, hogy túl vagyok már egy dupla kávén, de egyelőre nem érzem a hatását. Bár lehet, hogy az, hogy egyáltalán be tudtam jönni már az a hatása. Tehát, hogy ha ez van, akkor igen.
3: Örüljünk a kis örömöknek is, ezeket
2: hát
3: is.
2: Hát én így élek.
3: Igen, élvezni kell és élni kell.
2: Kérd el az exeim számát, tanúsítani fogják.
3: Azért mondtam, hogy furcsa lesz a hét, mert képzeljétek el, hogy holnap is találkozunk egy különleges formában. 10 órától 2-ig. Tudjátok, hol leszek? Na, tipp, a Gyermei tésztagyárban. Családi nap lesz, ugye?
2: Nyílt nap lesz, nem családi nap, nyílt nap. Nyílt nap.
3: De oda a családok járnak.
2: Hát nem tudom, mennyire családok járnak, szerintem lehet, hogy esetleg potenciális.
3: Hozzatok egy családot.
2: Mindenki hozzá egy családot.
3: De akkor tegnap rosszul mondtam. Nyílt nap. Nyílt nap. Jó, oké, minden esetre az a lényeg, hogy bárki jöhet, és onnan fog szólni a kívánságműsor. Tényleg kívánságműsort kapok itt sok év után?
2: Hát, látod, lesz ott mindenféle ilyen cifraság. Igen, úgyhogy onnan fog jelentkezni a rádió, és akkor lehet majd ott egyébként hallani nyilván Ádit is, meg lehet, hogy Tomit is, és lehet, hogy lesz egy egy meglepetésünk, egy régi új hangunk is elképzelhető, hogy visszatér. Nyilván biztos visszatér, különben nem mondanám így. Tehát,
3: hogy... Igen, és hogyha már itt tartunk, akkor csináljuk meg jól, jó? Tehát akkor ez ne ilyen kamu kívánság műsor legyen, ami mindenhol megy, tehát aki jön, az kérhessen tényleg dalt.
2: Jó, de Zambó Jimmy-t is?
3: Óránként egyet, jó?
2: Na figyelj, azt hiszem, hogy most zenélnünk kell, mert sürgős elbeszélgetni való van a kollégával.
3: De nem, jó, oké, világos. Jó, de kérjetek jó dalokat, tehát ez fontos. Lehet, hogy azt fogom csinálni amúgy, hogy bevezettem a régi ötletemet, mert régen csináltam én ilyen kamu kívánság műsort máshol, és ott az volt a nagy ötlet, mi lenne, hogyha dalt lehetne venni. És ha jó dalokat ingyen adjuk, de hogyha valaki rossz dalt kér, akkor ugyanúgy, mint a Lagziban, be kell ejteni egy 20-ast a kalapba, és akkor viszont, hogyha volna rá egy 20-asom, akkor játsszuk alapon.
2: Tökéletes. Megbeszéltük. Na. Tehát ez így abszolút jó.
3: Na, lehet, hogy így toljuk. Minden esetre mindig el akartam jutni egy tésztagyárba. Kislányomnak a kedvence amúgy a tésztát. Nagyon nagy tésztások vagyunk. Én ezt úgy képzelem, hogy körbe leszünk véve ilyen olaszos emberekkel, és ott fogják kevergetni, rotyogtatni a friss tésztát.
2: Azt hiszem, kicsit csalódni fogsz, de nem baj.
3: Nem baj, engem ez.
2: Egyébként ez a szarzaléket játszunk pénzért, én nekem erre van egy műsorötlet. Címem ez a házi buli Ádikával.
3: Én benne vagyok, hogyha a bejtett lóvénak egy részét Elfási Ádámozhatom.
2: De lesznek olyan dalok, amiket nem fogunk lejátszani, hanem Ádi fogja eljátszani szintén, és elénekli.
3: Igen, és ez nem az etiketbe fér bele, hanem a zsülikedbe. Na, mit szólsz?
2: Igen, és a szinti az nem egy 20 éves szőke lány lesz, nem rajta fog játszani Ádi, ezt Petrának üzenem.
3: Hanem egy 20 éves készülék lesz, amire az lesz írva, hogy Roland.
2: Csak és kizárólag.
3: Rolandot tudok hozni. Na figyelj, már hoztam neked témákat, kíváncsi vagyok, hogy melyik fog neked a legjobban tetszeni. Ugye te tesós vagy, van tesód.
2: Tesó,
3: bro.
2: Bó, a fiam éppen ebben a korban van.
3: Brózik? Azt nagyon utálom.
2: Hát inkább tesózik, néha nem is bro, brózki.
3: Az mi?
2: Az a bro csak így továbbfokozva, de hogy tesó. Tehát náluk most éppen ez megy így a haverokkal, hogy ez a tesó megszólítás. Kérdeztem is tőle, hogy mióta vagy amerikai rapper, fiam. A bőgatját szereti, ez most megint, ez a Baggy nadrág, ez megint divat.
3: Megint a rapper vonal jön?
2: Hát ez a Baggy nadrág, ez most nagyon megy így a kiskamaszoknál, úgyhogy körülbelül minden második srácon, meg egyébként a lányokon is hasonló nadrág van.
3: Azzal még nem feltétlen van baj. Lehet, hogy rájöttek, hogy a rap zenéhez nem kell annyi zenei tudás.
2: Miért a punkhoz például kell? Sőt, hát aki tud zenélni egyenesen, hát az nem is fér bele a punkba.
3: Jó, ebben igazad van, rendben, de mikor volt a punk olyan szinten elterjedt, mint a rap? Deszkáznak is? Az is bejön?
2: Nem deszkáznak, nem, azért annyira nem. Nem, hát csak a külsőség része jön be, tudod.
3: A nálatok volt ilyen? Tette valamilyen zenei irányzat szerint öltözködtél, vagy követtél ilyet?
2: Nem, soha. Nem,
3: nekem is kimaradt. Volt egy időben deszkáz cipőm, és soha nem deszkáztam.
2: Meg én mindenféle zenét hallgattam. Tehát, hogy én ugyanúgy hallgattam egyébként hip-hopot, én hallgattam például punk zenét is, tehát, hogy én a magyar punk zene kapcsán tökre képben vagyok. Ezen úgy sokan meg szoktak lepődni, de igen, tehát hogy én nagyon sokat hallgattam annó Proszektúrát például, meg hasonló vonulatokat.
3: Én a Proszekót szeretem, meg... de egy időben nagyon eldurvultam, elmentem én is öltözködésben ilyen halászjutkás irányba.
2: az kemény!
3: Az durva volt. Igen.
2: Aztán... És ettél almaszózt minden nap?
3: Az is volt, aztán az MC Haver és a Technő ruházatot azt kinézték a suliban, azt nem szerették. Úgyhogy igazából szép állással megérkeztem én is.
2: De amikor 17 évesen még az égből pottyan mesékért rajongtál, akkor azért érezted rá, hogy ez egy picit már necces.
3: Az égből pottyan mesék egészen más sztori. Nagyapám sztorizott róla mindig, mert neki ezüstszínű autója volt, és azt mondta, hogy ez beindítja a galambok bélműködését. Valahogy triggereli őket, hogyha meglátják az ezüstszínű kocsit, akkor jön az égből pottyant.
2: Ja, értem. Akartam kérdezni, hogy ez hogy jön a Levente Péterhez, de innentől akkor már megértettem.
3: Így. Na, a tesókról csak annyit, hogy hát nem tudom, te megfigyelted-e, de akár így a gyermekeidnél, akár így a saját életedben állítólag a tesók nehezen viselik azt, hogyha a másik valamit kap, és ők nem.
2: Határozottan így van.
3: De hogy miért van ez? Na, ezt fejtegették, megfejtették, illetve érdekes az, hogy mi ezt hogy éltük meg, voltak-e ilyen tesóarcok, vagy sem. Andi, akinek nagy korkülönbség van a tesó és ő közötte, hogyan élte meg ezeket a dolgokat. Egy kicsit így a tesói féltékenységről fogunk beszélgetni.
2: Illetve hozunk olyan dolgokat, amit állítólag 20 éves kor felett már tilos csinálni. Mind a hárman betöltöttük a 20-at, Andi épp hogy, tehát ő csak picit van fölötte, mi azért vár úgy kicsit jobban.
3: Igen, és ez most egy olyan lista, ami bejárja az internetet. A hitelességéről csak annyit, hogy a főcímben azt írják 14 dolog, de a listában 15 szerepel, szóval meg fogunk majd nézni néhány ilyen pontot.
2: Ja, hát a matekból nem voltak erősek.
3: Nem, hát a matek például az menő, de mindegy. Sose voltam ennek a menőségnek az én lovasa. De hogy állítólag ezt eléggé komolyan próbálják venni, és most ilyen kihívások vannak, hogy be tudják ezeket a dolgokat tartani, majd megnézzük, hogy mi az, amit be tudunk tartani, és mi az, aminek be tudunk tartani. Ezen kívül indul az újabb kézilabdás játék itt a Forrás Rádióban. Ezen a héten úgy beindítjuk, aztán jövő héten pedig úgy belelépünk a gázba, hogy majd csak kapkodsz.
2: Így van, most egy picit zenélünk, utána jövünk a játék kérdéssel, és eláruljuk azt is, hogy miért fogalmazott így Ádi, hogy jövő hét elején pedig aztán jól belelépünk a gázba. Addig memorizáljátok az SMS és Viber számunkat 0620 978 978.
0: Buenos Morgen! Ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, és

0: járunk 3:47 után, és akkor nézzük a mai játék kérdésünket. Ahogy azt ugye nemrég már említettük, a kék tigrisek elkezdik nemzetközi kupa szereplésüket az első Európa Liga mérkőzésen, szeptember 30-án, vagyis jövő héten szerdán a Grossist Slovan együttesét fogadja a MOL Tatabánya KC, és akkor az ezzel kapcsolatos kérdésünk.
1: Miért 18 óra 45 perckor kezdődik a meccs? De tényleg, mi az, hogy 45? Na jó, így hangzik a kérdés. Milyen nemzetiségű a Grossist Slovan együttese? A. Szlovén, vagy B. Bosnyák?
0: A kérdés az, hogy a Slovan ott a második felében.
1: Hát a Slovan, az... és nekünk a lehetőségünk szlovén, tehát az... lehet, hogy becsapós.
0: Há, igen, ezt akartam mondani. Ez vajon becsapós, vagy nem becsapós? Na ez a kérdés. Jó, szóval a Grossist Slovan együttese szlovén, vagy bosnyák? Ezt küldjétek el nekünk. SMS és Viber számunk 0620-978-978-5-ös. Saját nevetekkel együtt nyilvánvalóan. És nem csak ma fogunk sorsolni, hanem hétfőn és kedden is. Ráadásul, merre itt utaltál Ádi előbb.
1: Ma 4 jegyet adunk oda egy játékosnak, viszont hétfőn és kedden 2x4 jegyet sorsolunk, tehát 2 játékos is nyerni fog fejenként 4-4 jegyet. Durvák vagyunk mi.
0: Bizony, lehet, hogy akkor már a kérdésben is bekeményítünk. De lehet, hogy nem.
1: Olyan ennél durvábbat tudsz kérdezni?
0: Hát, bármilyen durvát tudok kérdezni.
1: Jó, mire rímel a Grossist?
0: Na?
1: Grossist, az a németből jöhet.
0: Grossist!
1: Vagy B. Grosics.
0: Vagy Grosics, igen.
1: Ebből a kettőből kell. Na, közben az van, hogy kapjuk az infókat Gyulától. Hivatalosan Bicskéről ki vannak tiltva ezek a nagy kamionok. 12,5 tonna a határ.
0: Köszönjük szépen.
1: Jó, ezek a modern autók, hogyha beleülünk, akkor már megközelítik.
0: Igen, közben nézem, hogy figyelj, annyi hivatalos infót kaptunk, hogy arra szólnak a járművek az M1-esen Budapest felé. Hát köszönjük, tehát hogy ezt így a 60-as és a 39-es kilométer között.
1: Jó, hát a jobb munkatársak szakaszon. Már kim vannak az úton, hogy megépítsék az M1-es, nem az útinformtól is. Tehát, hogy ott már csak azok maradtak benne, akik ilyeneket tudnak kérni. Hagyd már őket, szegények. Nem mondtam időjárást, bocs, azt azért fontos lenne megbeszélnünk, mert ugyan Cidrisen indult a reggel, és még most is csak 9 fok van, de 18-ig melegszünk, és holnaptól jön az indián nyár 2.0, 21-től 25 fokig is mehetünk majd a csúcsok tekintetében a jövő héten, főleg napsütéssel.
0: Ez pedig mindenképpen jó hír. Még egyszer az SMS és Viber számunk, hogyha velünk játszanátok, és gyorsan a játék kérdés. Milyen nemzetiségű a Grossist Slovan együttese, a szlovéna vagy B. bosnyák? SMS és Viber számunk, ahová a megfejtéseket várjuk, 0620-978-978-5.
2: Buenos Morgen! 6-tól 10-ig szórakoztat!

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Megérkezett a Mancsiárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
1: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Fejlesztették a Szentesi Kórház transzfúziós és radiológiai osztályát, újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az EU Ukrajna számára. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Felújították a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ dr. Bugyi István Szentesi Multidisziplináris Centrumának transzfúziós osztályát, a radiológiai osztály eszközparkja pedig egy digitális röntgenberendezéssel bővült, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint több mint 45 millió forintból felújították és klimatizálták a régió vérellátásának biztosításában fontos szerepet játszó osztályon a donorok fogadására és ellátására szolgáló tereket, a várót és a véradó helyiségeket, valamint a vizes blokkokat. Korszerűsítették az elektromos hálózatot és új bútorokat vásároltak. A korábban már üzembe helyezett új CT, mammográf és ultrahang után egy új mennyezeti digitális röntgenberendezés megvásárlásával befejeződött a dr. Csípő László radiológiai osztály diagnosztikai eszközparkjának megújítása. Az új digitális radiográfiás rendszer nagy felbontású képalkotást tesz lehetővé, amely elősegíti a kisebb elváltozások pontosabb felismerését. Az Európai Unió tanácsa közel 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá csütörtökön Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. A brüsszeli közlemény szerint a csütörtökön jóváhagyott kifizetés Ukrajna 10 nemrégiben meghozott kulcsfontosságú intézkedésének sikeres teljesítését tükrözi. Ukrajna az EU által feltételként megszabott eddigi 95 célkitűzésből 84-et teljesített, ami a feltételek mintegy 88%-át jelenti, lehetővé téve az uniós finanszírozás folyósítását. Emlékeztettek, az ukrajnai alap finanszírozásának célja, hogy erősítse Ukrajna makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, fenntartsa a közigazgatást és támogassa Kijev reform törekvéseit. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban. Szeptember 28-án 8 és 17 óra között a Kassai út Palatinus tó melletti murvás terület melletti fák faápolási munkáit kezdik meg. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással kell számolni, kérik a lakosság megértését és türelmét. És végül sport. A Bayern München és az angol válogatott csatára Harry Kane jó esélyt lát arra, hogy elnyerje idén az aranylabdát, amelyet a világ legjobb labdarúgójának ítélnek oda. A nemzeti csapattal nyáron világbajnoki bronzérmes támadó német klubcsapatával is sikeres idényt tudhat maga mögött, hiszen a bajor együttessel bajnokságot, német kupát és szuperkupát is nyert. Emellett ő lett a 2025-26-os Bundesliga szezon egyben Európa gól királya is 36 találatával. A France Football magazin által alapított és a sportág legnagyobb presztízsű egyéni díjának számító aranylabda díját adó ünnepsége október 26-án lesz Londonban.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek a felhők is. Kisebb zápor előfordulhat, de a térségben kevés rá az esély. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidámság, szevasztok, 7 óra 4 perc, indítjuk a műsor második óráját. Hát mondanám, hogy picit álmoskás van, de a picit az ilyen költői túlzás lenne, szóval így pont azon gondolkoztam, hogy kéne valami, ami erősebb, mint a kávé, de még nem illegális.
3: Figyelj, mondok neked egyet, ami erősebb, mint a kávé, és meg fog sokkolni, meg fog lökni. Elfelejtettem, mert 22-én találtam meg, és 23-án nem foglalkoztunk vele, úgyhogy engedd meg, hogy 25-én elmondjak egy 23-ai hírt, ami meg fog lökni. Na, ki tud még követni? Ezen a héten volt ez a nap, amikor Bono találkozott II. János Pál pápával, és a pápa felpróbálta Bono napszemüvegét.
2: Az menő. Hát inkább, mint hogy YouTube dalokat énekeljen.
3: Ebben azt a Bonónak se kéne. Szerinted meggyónta?
2: Igazából életemben egyszer örültem egy YouTube dalnak, talán már meséltem, meg egy R.E.M. dalnak, mert hogy egyszer egy svájci légitársasággal utaztunk, nem tudom, ki hallgat svájci popzenét, ne tegyétek, bűn rossz. Szóval, tényleg? Hogy csak svájci zenék voltak fönt, egyik rosszabb volt, mint a másik, és kettő nemzetközi dal volt fönt, az egyik egy YouTube, a másik meg egy R.E.M.
3: De hogy ezzel akartak kedveskedni a helyi előadóknak?
2: Fogalmam nincs, életemben nem örültem ennyire egy YouTube, meg egy R.E.M. dalnak, mondjuk elment a kettővel együtt nagyjából 6,5 perc, vagy 7. És egy jó hosszú utazás volt, úgyhogy többit ezt meg filmezéssel töltöttem.
3: De mi? De amúgy mi a baj a svájciak zenéjével? Most azon gondolkozom, hogy akkor jó módban élsz, rosszabb zenét csinálsz?
2: Szabadságot Svájcnak, tudod, ezt szokták
3: mondani. Tudom, ezt tudom.
2: Igen, nem tudom. Tehát ők ott csak itt tudnak csinálni, meg bicskát.
3: Hát csak azért, mert azt gondolná az ember, hogy ott aztán tényleg jó a múzik.
2: Na jó, elmondom inkább a játékkérdés, ez nagyon rossz volt. De ez még a szóvíz csütörtökben is lefele lógott volna ki, ez még oda is szar lett volna. Na mondom akkor, jó, kézilabdás játékunkat indítottuk ma, és ezt majd eltart egészen keddig. Ma egy nyertesünk lesz, hétfőn meg kedden kettő. De ezzel együtt érdemes ma velünk játszani, mert lehet, hogy hétfőn meg kedden nehezebb kérdés lesz.
3: Meg amúgy a nyertes négy embert, magával együtt négy embert, tehát boldog-e?
2: Igen. Ezt most nem fogom tovább szólni, mert 7 óra 60 és sok gyerek is hallgat minket.
3: Okay.
2: Szóval, milyen nemzetiségű a grossist szlován együttese? A szlovén, vagy B, bosnyák. Ők lesznek ugye az ellenfél, majd jövő hét szerdán, este 3:45-től. Na, ha tudjátok a helyes választ, akkor saját nevetekkel együtt tessék ezt nekünk elküldeni. 0620-978-978-5.
3: Ízlelgessétek egy kicsit, jó? Tehát, hogy jönnek ide a szlovének, vagy jönnek ide a bosnyákok?
2: Melyik hangzik jobban? A szlován, az vajon szlovén, vagy bosnyák? Mert ugye az a logikus, hogy a szlován-szlovén. Na, de lehet, hogy becsapós, de lehet, hogy nem.
3: Szeptember 25-ét ünneplünk a mai napon. Eufrozinák és Kendék névnapja ez. Nekem egy kedves ismerősöm unokaöccse. Tesó gyereke, unokaöcs?
2: Igen.
3: Ő Kende. Úgyhogy boldog névnapot. Erre majd kocintunk.
2: A sólyomok is ünnepelnek. De
3: na!
2: Ki az a hülye, aki így, na bocsánat, így nevezni el a gyerekét, hogy sólyom.
3: Azt szerintem az király.
2: Rédl sólyom.
3: Nekem ez tetszik.
2: Sokkal jobb,
3: mint a sólymár, mert az is ma van.
2: Tényleg?
3: Nézd meg.
2: Sólymár. A szívemről csak egy szót vár. Michael Douglas, ő meg születésnapos. 44-ben született, imádom. Oscar díjas amerikai színész.
3: Cliót is ma ünneplünk, de én ezt kilónak olvastam. Az mi, amikor szerencsétlen elhízott, mint én voltam, és elnevezed Rédl kilónak. És a kisöccse a deka. Nagyon jó. Oké, boldog szülinapot. Aztán Mark Hamill is, Luke Skywalker megformálója a Star Wars filmekben, emellett egyébként legendás Joker szinkronhang is. Én ezt nem tudtam róla, nyilván ezért, mert magyarul nézem, de ezt majd meg fogom hallgatni.
2: A legendás Barta Zsolt megformálója, Rékasi Károly, művész úr, 1962-ben született ezen a napon. Azt tudom, hogy annól, amikor ment a Barátok közt, akkor azért ő párszor pórul járt, mert besélte egyszer, hogy azért, aki beszólogattak, néha idősebb hölgyek.
3: Jó, hát nyilván, hogyha gonosz szerepet játszol egy szappanoperában, ráadásul olyankor, amikor ennek a hajnala van Magyarországon, bár a szomszédok már megalapozta, de ott olyan igazán nagy gonosz volt, ott igazán nagy gonosz?
2: Nem.
3: Hát ez az, tehát az igazán nagy gonosz karakterek, azok ugye Barátok közt jöttek be, nem?
2: Igen, és hát ő volt az egyik ilyen, ugye a másik az meg nyilván Berényi Miklós, ugye a KFT-én vagyok, viszont összekötötte őket. Jó film, mert hát lyuksogorok voltak.
3: Amúgy most ezen gondolkozom, tényleg ott jöttek be az első gonoszok, mert
2: a Jóvárosban is biztos,
3: hogy volt. A Família Kft-ben sem volt még gonosz. Tehát, hogy az igazi gonoszokat a Barátok közt hozta be az életünkbe.
2: És ott ugye ők voltak a kultikus rossz igen. Fiúk, igen.
3: Will Smith is ma ünnepel, 1968-as az Oscar-díjas színész, Amúgy rappel is, nem is rosszul, és a Men in Black-ben szerepel, amit az öcsém, amíg nem tudott angolul, mindig Men in Black-nek hívott, tehát mi ezt a családban így emlegetjük.
2: Ha már Michael Douglas-t emlegettük, akkor az ő drága felesége, Catherine Zeta-Jones, szintén Oscar-díjas színművész, ő is ma ünnepel, hát kettejük között ugye van egy jel, az a 25 év korkülönbség, úgyhogy ha még nem találtátok meg a nagyőt, akkor nincs baj, mert lehet, még nem született meg.
3: De ez milyen számmisztika, nem? Tehát 25 éve házasok, és ugyanazon a napon születtek. Kemény bulizás lehet oda át most. 1977-ben megszületett Kabát Péter, magyar labdarúgó, most már inkább ilyen celeb.
2: Igen, most már inkább, az a kategória. És Varga Dániel, olimpiai és világbajnok vízilabdázónk, szintén ma születésnapos, a 83-as születésű.
3: 1926 óta örülhetünk Henry Ford találmányának, ő vezette be ezen a napon az ötnapos munkahetet, ami egyébként tök klassz dolog, kitalálta, hogy több szabad idő kell az embereknek, megkapták a szombatot. Az más kérdés, hogy az öt napon azt hiszem tovább dolgoztatta a csapatot, de akkor is ez így beindult. Most jöhetne Mr. Tesla, vagy nem tudom valaki, aki bevezeti a négy naposat.
2: Mert pontosan 100 éve volt az ötnapos, és 100 évente csökkenthetnénk.
3: Szerintem is most levehetünk egyet.
2: Aztán bemutatták a kék bálványt 1931-ben. Az első teljes egészében magyar gyártású hangos játékfilmek egyike volt. Jábor Pál volt a főszereplő.
3: Egyébként nem láttam, de állítólag nagy bukó volt, és nem sokkal utána jött ki a Hippolyta lakája, ami pedig teljesen elhomályosította az egésznek a hírét. Na Roland, neked egy 1845-ben az elektromos óra elindult a pályán. Alexander Bain szeptember 25-én kapott brit szabadalmat erre. Egy valójában vagy valóban működő elektromos időmérő szerkezetet hozott létre. Kérdés, óra az?
2: Nem biztos, de hogy te, nincs. De
3: létezik olyan? Tehát mit tudom, van Rolex elektromos óra? Vagy
2: nem.
3: Senki nem gyárt?
2: Nem, hát ilyen elektromos óra nem. Hát ugye alapvetően vannak ugye a kvarc órák, valami ugye napenergiát, vannak a szolár órák, meg vannak ugye a mechanikus, ugye az automata órák, hát ezekre szokták azt mondani, hogy ezek a valódi órák, de vannak nagyon jó kvarc órák is nyilván.
3: De akkor ezek a nagy cégek egyik se csinál olyat, amin így, mit tudom én, mik ezek ilyen lítium csíkok, vagy mi az, ami így látszik, aki ezzel...
2: Nincs elektromos óra.
3: Senki nem csinál ilyeneket.
2: Nem. Fontos nap a magyar rádiózásban, mert hogy egy korai próba hangversenyt közvetítettek 1925-ben.
3: Így, aztán vannak itt világnapok, például ma van a gyógyszerészek világnapja, szóval mindenki öleljen meg majd patikust.
2: Igen, ma van a tüdő világnapja, ezt nem tudom, hogy lehet ünnepelni, kit kell megölelni.
3: De szép, kifúj. Az élet egy szívás, meg egy fújás. Így. Na mit szólsz, nem?
2: Igen, számpészen lehet akkor ünnepelni, de az egy kicsit más. Illetve a ritka mozgáskoordinációs zavarokat okozó ataxiákra és az érintettek helyzetére hívja fel az Ataxia Nemzetközi Tudatossági Napja a figyelmet. Jelentsen ez bármit is.
3: Ja, meg World Dream Day is van, ami arra ösztönzi az embereket, hogy kezdjék megvalósítani a személyes és közösségi céljaikat, tehát ma így adhatsz az álmaidra. Apropó álmok, hallod? Én ma álmodtam valami nagyon furcsát, egy ismerősünknél voltunk, aki megvett egy lakást, és iszonyatosan büdös volt ott. És frankon éreztem a bűzt. Te tudtad, hogy álomban lehet bűzt érezni, de úgy megélni. Tehát nem csak az, hogy tudom, hogy ott bűz van, hanem frankon éreztem azt a szagot.
2: Ja, egyébként ilyen nekem is volt már.
3: Ez nekem
2: szerintem
3: új.
2: Mindenfélét lehet, tehát, hogy szagokat, nyilván ugye színek, persze az evidens, de hogy félelmet, tehát érzéseket is át tudsz. Szerintem azt is.
3: Ez nagyon durva, nekem a szag ilyen szempontból új volt, a többit már úgy nagyjából megéltem, de hogy ezt az álmot nem akarom újraélni, egy másikat lehet.
0: Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg, mert ő is erre ébred. Buenos Morgan!

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Mégpedig 7:45 után. Kedves kosma, valaki váratlanul rád bízhat egy fontos döntést, és meglepően gyorsan átlátod a helyzetet. Ez dicséretes, pláne egy pénteken. Este viszont ne tervezz túl sokat, egy spontán program jobban sülhet el.
2: Bika, egy régi tárgy, üzenet vagy emlék különös hangulatot adhat a napodnak. Pénzügyekben most egy apró spórolási ötlet többet érhet, mint egy nagy fogadalom.
1: Ma könnyen belecsöppenhet egy beszélgetésbe az ikrek jegyuna, de milyenbe? Olyanba, amiből valami igazán hasznos információt viszel magaddal. Egy félreértést humorral sokkal gyorsabban elsimíthatsz, mint magyarázkodással.
2: Rák, valaki kikéri a véleményedet, és most érdemes kimondanod azt is, amit máskor inkább megtartanál magadnak. Délután egy kis környezetváltozás, akár csak egy másik útvonal hazafelé kifejezetten jót tehet veled.
1: Ma feltűnően könnyen magára vonja a figyelmet az oroszlán, ez mostanában elég gyakran előfordul vele, még akkor is, ha ez nem a célja. Használd ki ezt arra, hogy előhozakodj egy ötlettel, amit eddig halogattál. Hát hova halogatnád tovább, péntek van.
2: Szűz, egy feladat, amely elsőre bosszantó apróságnak tűnik, végül érdekesebb lehet a vártnál. Ma különösen jó érzékkel veszed észre, hogy hol lehet valamit egyszerűbben megoldani.
1: Egy váratlan meghívást kaphat ma a mérleg jegyű, ez pedig felboríthatja a nap eredeti menetrendjét. Most érdemes igent mondani valamire, amit máskor talán túl gondolnál.
2: Skorpió, ma könnyen kiszúrod, ha valaki nem mond el mindent, de nem biztos, hogy érdemes rögtön rákérdezned. Hagyd, hogy a helyzet magától kibontakozzon, mert estére több részlet is a helyére kerülhet.
1: Kifejezetten jól áll ma neked minden, kedves nyilas jegyű, ami kiszakít a megszokott rutinból. Egy új étel, valami zene, vagy egy új hely, akár egy következő program ötletét is elindíthatja benned.
2: Bak, ma egy régen húzódó ügyben végre kézzel fogható előrelépés történhet. Ne akarj azonban rögtön mindent lezárni, mert egy utolsó apró részlet még fontos lehet.
1: Egy ötleted ma sokkal jobb fogadtatást kaphat, mint amire számítasz, kedves vízöntő. Ha valaki elsőre furcsán néz rád, adj neki pár percet, lehet, hogy egyrészt csak még nem fogta fel, másrészt, hogy végül ő lelkesedik majd a legjobban.
2: És végül, de nem utolsó sorban, halak, ma különösen erős lehet a megérzésed egy emberrel vagy helyzettel kapcsolatban, hallgass rá, de azért egy fontos döntés előtt nézd meg a tényeket is.
1: Tények, nem tudom mennyire tény az, hogy a testvéri féltékenység az egy meglévő dolog, szerintem ez biztos, meg mindenki találkozott vele, na de, hogy mi állhat mögötte, ezt fogjuk körbejárni az óra második felében. Én

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Plazma adóhősök, figyelem,
3: figyelem.
2: Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
3: Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen
2: 96 ezer forintot zsebelhetsz be.
3: Csap le te is a szeptemberi időpontokra.
2: A plazmacenter.hu oldalon szeretettel várunk.
4: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal!
3: Hozd magaddal!
4: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
3: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
5: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
7: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
8: Következő alkalom október 3-án.
7: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: perccel járunk fél nyolc után. Mielőtt rákanyarodunk a testvéri féltékenységre, gyorsan mondjuk el a játékkérdésünket. Ugye jövő héten, szerdán, 30-án jön az első Európa Liga mérkőzés a Tatabánya KC-nek, mégpedig a Grossist Slován együttese ellen, és hát az ellenfélhez kapcsolódik a mai kérdésünk. Milyen nemzetiségű a Grossist Slován együttese? A szlovén, avagy B, bosnyák?
1: Hogyha tudod a választ, akkor küldd el nekünk SMS-ben az A vagy a B betű jelet meg a keresztnevedet a 0620 978 978 5-re. Ma egy ember nyer 4 egyet, jövő hétfőn és kedden pedig 2 ember nyer 4-4 egyet nálunk.
0: Pontosan, egyébként Viberen is meg lehet nekünk ezt írni, SMS-ben avagy Viberen, mind a kettő felületünk abszolút játszik, és akkor testvéri féltékenység, ez a témánk, mert hogy állítólag megvan a válasz, hogy miért viseli rosszul a gyerek, hogyha a testvére mást kap, mint ő. Itt van velünk Andi, és jó reggel!
2: Szia, Andi!
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Mind a hármunknak van testvére, tehát hogy ezt így át tudjuk érezni. Ugye annyi van, hogy ilyen szempontból, Andi, te tudsz egy picit más nézőpontot behozni, mert ugye nálatok nagy a korkülönbség.
3: Igen, 18 év.
0: Igen, na nálunk nagyjából hát olyan 4,5.
1: Nálunk pedig 3. Tehát, hogy ezzel kell megbirkóznunk. És nagyon érdekes dolog ez a testvéri féltékenység témakör, mert hogyha belegondolok, akkor tényleg létező, de valahogy ezt úgy elhallgatjuk, vagy nem tudom, most így felnőtt korban erre már úgy ráült annak a homája, hogy ez a régi szép idő, de én a mai napig tapasztalok ilyet, majd mindjárt kifejtem. Ti mennyire éltétek ezt meg gyerekkorotokban?
0: Én bevallom, hogy erre nem emlékszem. Arra igen, hogy néha úgy megheceltem, hogy nekem ugye hugom van, neked öcséd van, neked szintén öcséd van.
3: Igen.
0: Tehát ugye mi vagyunk azok, Andival, akiknél ugye eltérő nemű a testvér. Nálatok lehet, hogy emiatt is kiskor különbség és két fiú, szóval ott azért lehet, hogy ez belejátszik. Nálunk én nem emlékszem ilyenre, hogy nagyon ilyen testvéri féltékenység lett
1: volna.
0: Nem
1: volt az, hogy megkívántad a testvérednek a teáskészletét?
0: Nem.
1: Játszani akartál a babáival, megnézni, hogy mi van ott a szoknya alatt, már hogy a babánál.
0: Nem, ilyenekre nem.
1: De semmilyen?
0: Nem, mondom, ez nálunk valahogy nem volt. Olyan volt, hogy így mit tudom, én tényleg megvicceltem, vagy egy kicsit így kiszúrtam vele játékból, arra emlékszem, de olyan, hogy mondjuk féltékeny lettem volna, olyan nem.
1: Nálatok? Ott azért nagyon nagy a korkülönbség, hát nem vagy féltékeny?
3: Nem. Nem, de anyut szoktam mindig piszkálni ezzel, mikor mondja, hogy kisfiam, és akkor tudod, így szoktam vele piszkálni, hogy jaj, mert a kisfiad, mert azért tudod.
1: Jaj, ja, figyeljetek, hát nálunk nagyon jól indult a sztori. Tehát nálunk úgy indult a sztori, hogy amikor az öcsémet hazahozták a kórházból, akkor hozott magával legót. Tehát hozott nekem gyakorlatilag ajándékot az újszülött, ergo én nagyon örültem, mert ő megszületett, és még ajándékot is hozott.
0: Aztán a következő években nem kaptál tőle legót, és kicsit kezdték kiakadni.
1: De nem, amúgy tökre vártam őt, meg megvan a videó, hogy megsimogatom, tehát így örülök neki, meg minden ilyesmi, és onnan nekem csak jó emlékeim vannak. Tehát ez egy tök jó indítás volt, hogy kvázi hozott nekem ajándékot ott a legelején.
0: Mikor jöttek az első problémák?
1: Szerintem ott siklottak ki a dolgok, amikor egyre nagyobbak lettünk, és kiderült az, hogy egy szobára vagyunk kárhoztatva, tehát tulajdonképpen ugyanabban az élettérben kell boldogulnunk, és ott azért már voltak olyanok, hogy mit tudom én, a későbbi időkben az én nagy kedvencem, éjszaka rádió reklámot mondtam, amikor ő aludni akart, volt egy olyan reklám, máig megvan, egy taxitársaságnak kellett reklámot készítenem, és mondták, hogy jó, és akkor, hogyha ezt így akarom, akkor lehet-e az, hogy a telefonszámát a taxitársaságnak éneklem, lehet-e ilyen éneklős reklám? Mondta, hogy nem, és hogyha 20 000-et fizetünk, 0620, és akkor már onnantól már megvolt a dallam, ő meg aludni próbált, akkor később ő nyomatta nekem a foci meccseket este, amit én nagyon nem szerettem, meg valószínűleg azért tűröm nagyon jól a hideget, mert ő nagyon, még nálam is jobban, tehát éjszaka megfagytunk, mert folyamatosan nyitva volt az ablak, tehát voltak ilyen kisebb-nagyobb küzdelmek, de a féltékenység vonalon hát igazából a legdurvább élmény, amit megéltem, amikor karácsonyra ketten egy ajándékot kaptunk, tehát mind a ketten ugyanazt.
0: De hogy nem ugyanolyat, hanem hogy nem egyet
1: ugyanazt,
0: közösen.
1: Ugyanazt.
0: Na ez necces.
1: Egyébként hát nagy dolog volt, mert egy számítógép volt. Tehát, ja, hogy hát ez, tényleg okay. Nagy dolog volt, megosztozni kellett rajta.
3: Érthető, hogy miért.
1: De emlékszem, hogy az olyan vitákat indított be ott azon a ponton. Egyéb féltékenység, hogy ő kapott valamit, én kaptam, én nem kaptam. Nagyon próbálták igazságosan csinálni a szüleim, de valószínűleg azért, mert érezték ezt a vetélkedési faktort, nem tudom.
0: Igen, szerintem nálatok lehetett ez így hármunk közül leginkább a veszélyes. Ugye azt mondják a szakemberek, hogy ha eltérő bánásmód van a két gyerek felé, akkor az ugye a gyerekek számára nem egyszerű különbségnek, hanem igazságtalanságnak, és az egész mögött egyfajta rivalizálás van, ugye a szülői figyelem, meg törődés, meg elismerésért folyó verseny. Igazából ez az egész erről szól.
1: És nem is feltétlenül a tárgy az, ami számít, hanem tényleg a figyelem mértéke. És itt hozom be Andit, mert ezt azért mesélted nekem, hogy ilyen értelemben voltál már féltékeny a tesódra, tehát hogy hiába van köztetek nagy korkülönbség, azért a figyelem tekintetében volt olyan, amikor neked az rosszul esett, hogy ő van?
3: Hát az elején igen. Igen, hát jó, azért 18 évig egyedül van az ember, és csak rá hárul a figyelem, tehát hogy mindent megkapsz, meg minden rólad szól, akkor nyilván azért ez egy ilyen csapás az életedben, hogy jön egy kisebb, és akkor utána már nem te leszel a középpontban. Tehát ott az nekem igen, meg én igazából féltettem anyut is, mert már azért nem volt fiatal, amikor ugye született az öcsém, és akkor lehetett hallani mindenféle ilyen rémhíreket, ami már manapság nyilván azért most már jobb az orvostudomány, vagy nem tudom, de hogy azért így én azt őt úgy féltettem. Úgyhogy igen, az elején volt egy ilyen kis feszkó bennem.
0: Meg egyébként nálatok nem volt benne olyan, hogy azért te már nagy vagy, tehát akkor neked be kell segíteni abba is, hogy akkor rá a felügyelet, a gondoskodás, a többi.
3: Igen, de az már nem a féltékenység kategóriába esik szerintem, hanem inkább az, hogy olyanért kellett felelősséget vállalnom, amiért nem biztos, hogy szerettem volna még 18 évesen. Tehát, hogy igen, azért segítettem, pelenkáztam.
1: Nem ezt akartam, hogy pelenkáztál.
3: Vigyáztam rá, persze mindent is csináltam, amit csináltam volna, hogyha az én gyerekem lenne.
0: Aha, igen, tehát hogy ez egy ilyen kvázi úgymond plusz teher. Tehát nyilván nem teher, de hogy mégis. Tehát, hogy plusz feladat, akkor mondjuk így.
1: És akkor mindez egyébként, gondolkozom, hogy hogyan változott. Szerintem egyébként kisgyerekként nagyon-nagyon jó tesók voltunk, volt egy ilyen kamaszkori kis összefeszülés, ott is jó tesók voltunk, de azért ott voltak vitás helyzetek. Aztán ahogyan így idősebbé váltunk, megint egy brutálisan erős és nagyon jó testvéri kapcsolat az, ami kettőnk között van. De például ez a mai napig megvan bennem, hogyha elmegyünk étterembe, és ezt egyszer már mondtam nektek, akkor, hogyha az ő étel, amit rendel, jobb, mint az enyém, akkor én full irigy vagyok, és nem tudom élvezni a sajátomat. Tehát hiába kísérleteznék, hiába próbálnék ki valami különlegeset, nem merem, mert ő meg a hasább cordon bleu párti, és hogyha az övé az jobban néz majd ki, mint az enyém, akkor én rosszul érzem magam. Tehát, hogy azért valamilyen kis apróság megmarad az emberben.
0: Jó, hát de ez még azt gondolom, hogy az egészséges mértéken belül van. Én egyébként ezt nem is az, hogy féltékenység, de például azt, hogy mondjuk így szülőként kvázi igazságosnak kell lenni, és erre törődni kell, ezt most gyakorló apukaként látom.
1: Ezt akartam mondani, hogy nyissunk ebbe az irányba, hogy mi van a gyerekeknél.
0: Mert ugye nálunk relatíve kicsi, akkor még kisebb a korkülönbség, mint ugye nálatokban. Nálunk 2 év, 4 hónap van a két gyerek között. Tehát, hogy tényleg közel vannak egymáshoz életkorban, és hogy erre nagyon vészesen oda kell, és nagyon pontosan oda kell figyelni, hogy leginkább törődésben. Nyilván itt azért, ha veszünk, mit tudom én, édességet, tehát olyan nincs, hogy csak az egyik kap, tehát akkor kap mind a kettő. Tehát, hogy
1: tehát ha csak az egyiknek van elég, akkor inkább megeszedte.
0: Pontosan. Így van, ezt nagyon jól látod. Szóval, hogy de ilyen törődésben, meg elismerésben oda kell figyelni, hogy ugyanazt érezze a két gyerek. Noha, ugye általában az van, hogy a két gyerek nem pont ugyanolyan. Tehát, hogy más, más a kettő, akár képességekben is más, mentalitásban is más a kettő, és hogy mégis valahogy ezt meg kell próbálni úgy balanszírozni.
1: Meg akkor meg mi van, hogyha az egyik kap valamit, és a másik nem, az nem működhet?
3: Hát szerintem nem.
1: Mert nálunk például a születésnapok akkor is úgy voltak, hogy a nem születésnapos kapott kis ajándékot.
3: Nem, az nem. Az szerintem az nem.
1: Itt mentem félre?
3: Igen, itt valószínű.
0: Itt is.
3: Nem, azt szerintem túlzás egy kicsit. Ez szerintem egy jó bevezetés, ami volt nálatok, hogy hozott ajándékot, mert akkor ugye ott kevesebb szerintem még az elején ez a féltékenység, mert ott is tud lenni akármilyen kicsi az a gyerek, szerintem. Tehát ez egy tök jó dolog volt a szüleitől, hogy ugye úgy adták elő, mintha az újszülött hozná az ajándékot. De az, hogy mondjuk nekem születésnapom van, és a másik is kap ajándékot, akkor az nem különleges. Tehát, hogy a születésnap az azért születésnap, hogy akkor születtél, téged ünnepeljenek, ne adjanak már a másiknak is ajándékot, szerintem. De hogyha mondjuk így van, hogy elmentek a boltba, és akkor az egyik gyerek kap édességet, a másik nem, az már úgy szerintem azért ott...
0: Az necces, ilyen nincs. Tehát, hogy nálunk mind a két gyerek, figyelj. És megvan, hogy mindenki egyet kérhet.
3: Aha.
1: Mikor a Dávid újszülött volt, én akkor is úgy mentem el, hogyha valahol adtak cukrot, vagy csokit, vagy bármit, hogy vinnék egyet a kisöcsémnek. Hát nyilván nem kaphatta még meg, tehát valakinek fel kellett dolgozni.
3: Na jó, de ez már a leleményesség.
1: Az jó szív.
0: Hát ezért lettél kövér kisgyerek. emberek, látod?
1: Igen, lehet, hogy ezzel is összefügg a dolog. Ja, jó, értelek, bár egyébként szerintem nem volt rossz ez az irány, tehát itt nem kell nagyon nagy dolgot elképzelni, meg én nem gondolom, hogy ez annyira nagyon durva problémát okozott volna bármilyen fronton, de mi van akkor, hogyha mondjuk valamiből csak az egyik kap? Nem kéne azt megtanulni a másiknak is? Mert itt ebben a cikkben azt írják, hogy nyilván fontos érezni a gyereknek azt, hogy a testvére más és valamiben mást kap, és máshogyan értékelik, de hogy azt is meg kell tanulnia, hogy nem minden esetben kap ő is valamit, ha a másik kap.
3: Hát jó, az igaz, de bizonyos helyzetekben. Tehát ha mondjuk szerez egy 5-ös bizonyítványt év végén, és kap mondjuk egy nem tudom mit, most mit mondjak? Érted, egy
0: ötös csokit? Bizonyítványért?
3: Csokit, jó, mondjuk a csokirá, sokkal egyébként nem. Igen.
0: A másik meg kap.
3: Kap egy PlayStation-t.
0: Nincs rá oka, de igen. Ha mondjuk az egy PlayStation-t kapni ötös bizonyítványért, remélem kevés gyerek hallgat most minket. Andi néni csak viccel.
3: Nem, én csak viccelek, igen. Viccelek, nem történt ilyesmi. Szóval, hogy kap egy csokit, mondjuk egy ötös bizonyítványért, akkor a másik gyerek nem.
1: Közben azon rögök, egyébként tök igazad van meg, szerintem jogos ez a jutalmazási rendszer, csak a Roland itt igazából...
0: Elszállt az egerünk,
3: igen, csak láttam az arcodon, hogy valami nem...
0: Elszállt az egerünk.
1: Olyan fejet vágni, mint amikor...
0: Megáll az adásunk, ezt most beszélni fogunk innentől a végtelenség.
1: Mint amikor valaki beszar, de próbálja titkolni. Tehát látod a Rolandot, hogy mindenhova néz, hogy mivel törölje, hova menjen, meg nem tudom, mi nyomkodja az egeret. Üsd meg, cseréld ki, most nyald meg az elemet. Szerintem vedd ki az elemet, most nyald meg.
0: Nyaljam meg, nem fogom meg.
3: Mozgasd meg egy picit az elemet, olyankor az szokott segíteni.
1: Jó. Csak a hallgató kedvéért mondom, hogy igazából, hogyha ez nem javul meg, akkor tényleg végig kell dumálnunk az órát, mert nem tudja tovább lökni zenére a műsort. Vagy az Andi fog énekelni.
0: Vagy valaki hozzon gyorsan egy egeret, vagy elemet. Nem tudom, valami elbetűset hozzatok nekünk.
1: Nem biztos egyébként, hogy az a baj. Lehet, hogy örökre elromlott minden.
0: Kész, nekünk minden meghalt.
3: Én hozok elemet akkor, gyerekek, és akkor nem fejezem be mondatot.
0: Jó, akkor Andit elengedjük, mert neki elemért kell
1: mennie. De gyere vissza
0: elemért.
1: Az van, hogy a fiókomban már nincs. Tehát, hogy máshonnan kell szerezned, mert az csak kicsi elem. Neki van sajátja. Aha. Vagy hozz egy krumplit, amiben be kell dugni egy részdrótot, meg egy...
0: No, de Andinak miért van egy eleme? Mihez használ elemet?
1: Csöndbe legyél, azt mondja. Na jó, akkor maradjunk egy kicsit még a hírnél, mert még egy dolgot én ide be akartam hozni, amire kíváncsi vagyok, hogy akkor ez a jutalmazós rendszer, amit Andi már itt elkezdett felvezetni, ez érthető az egyik gyerek és a másik gyerek számára, hogy akkor most ő kap jutalmat, mert ő megcsinálta, a másik nem kap, mert nem csinálta meg, mert ez például egy jó irány lehet.
0: Szerintem igen, én azt gondolom, hogy ha jó a nevelés, és nagyon értelmes a gyerek, akkor ezt tudja abszolválni, meg tudja értelmezni. Tessék, közben itt Andi egeret markolász, amit ráadásul videósan is most közvetítünk, ugye? Tehát, hogy most látható Andi, ahogy elemet cserél.
1: De ez jó, mert ez egy teljesen életszagú. Igen. Így működik a mi családunk. Köszönjük, hogy ti is a részei vagytok.
0: Én próbálok úgy, ne nagyon nyomogassak itt félre. Gyerekek, ez nem. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy nem az elem volt a probléma.
1: És biztos, hogy jó egérrel kapkodsz?
0: Na, az lenne még a szép. Igen. Ezért, mert kettő egerünk van, de a két számítógép ez nem. Tehát, hogy gyerekek, nem. Ez,
1: be van dugva lent?
0: Hát azt most nem én fogom abszolválni, mert halvány dunstop nincs, ezt hogy kell megnézni. Te mászkátál
1: is alul. Srácok, szerintem engedjük ezt most el, vigyük végig a témát, majd nyomsz egy entert, vagy berakunk valami zenét, de hogy én még készültem nektek egy aprósággal, amit akarnék vinni.
0: Igen?
1: Aha. Nem? Hát ez a műsor, ez most itt elment a rovat.
0: Ez teljesen. Enterrel tovább lépek?
1: Majd szerintem valamivel biztos.
0: Ne, valamit megoldjuk.
1: Na, arra vagyok kíváncsi, hogy mi igazságos és mi igazságtalan, ezt meg akartam beszélni, de hogyha akarod, akkor abból is csináltunk műsort, hogy bemegyek ott a lábaid közé, és megnézem azt a gépet.
0: Jó, igazából ilyen műsor még nem volt.
1: Figyelj, amikor adásba javítunk valamit, ez szerintem mindig érdekes lehet. Itt jönnek az üzenetek már ezzel kapcsolatban. Móni, ne menj be, Roland lába, nem. Buenos Morgan, nekem két fiam van, és mi is úgy csináljuk, hogy ha boltban vásárolsz az egyikkel, és kér egy csokit, akkor tudja, hogy hoz a tesónak is egy csokit.
0: Amúgy tök érdekes, mert ez nálunk is működik, és ez tök jó, meg erre büszke is vagyok, gondolom Móni is, tehát, hogy nálunk is az van, hogy automatikusan adnak a másiknak, meg automatikusan gondolnak a másikra, tehát, hogy például múltkor a Nia suliban kapott valami. Te mit izélsz? Ja, hogy hozol egy másik? Ó, na Andi fog a lábam között mászni. Gyere. Na, ez most így egy nagyon vicces műsor tényleg. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy mi a múltkor kapott a suliban valami, nem tudom mit, műzli, szelet, bármi, és kérte egyet külön a tesónak is. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog.
1: Tudod, mit próbálj még meg? Jól megy ez a témánk ma. A billentyűzet működik?
0: Mert még azt is nyomogassam, persze.
1: Hát persze, nézd meg, hogy az megy-e, mert hogyha megy. Amúgy a tesóságról beszélünk.
0: Az megye. Az a másik gép, drágám. Az nem az.
1: Videós live-a, hogy javítunk egy rádiót. De hallott, tényleg ez, itt vannak az űrtechnika legmodernebb eszközei, keverőpultok, vezeték nélküli rendszere, internetes hálózat, mi egyebek, és mi hibásodik meg?
0: Az egér.
1: Az egér. Mindeközben, most itt a kamera nem tudom, hogy Andit kövesse, vagy Rolandot, de igazából Roland, az történik, amit mindig mondtál, hogy bár egyszer talán, hogyha... Egyébként a bal oldali gépbe dug be az egeret.
0: Ne, nem, szerintem itt erre a másik gépre gondol, nem?
1: A bal oldali
3: a
1: gépbe oldali.
3: Abba dugtad be?
1: Jó, de hozzak nektek játékot a tesókkal kapcsolatban, vagy, vagy ti ott eljátszatok, mint testvérek, hát mint jó testvérek.
0: Igazából most nekünk az a játék, hogy, hogy
1: nézzem közben a chatfalat, hogy ki hogy szól hozzá. Helyre látjátok, hozni. Milyen életszagú a dolog? Hallottatok már ilyen műsort? Én még az életben nem csináltam ilyet. Ez tök jó. Várjál. Nézem, hogy vannak-e kommentárok. Aha, teljesen őrültek vagytok. Nem tudunk más csinálni. Nem tudunk kimenni a stúdióból. Hogy lesz majd a pisi szünet? Tehát amíg valaki kimegy, addig a másik beszél?
0: Igen.
1: Oké, ebédszünet ugyanígy behozzuk ide?
0: Igen.
1: Mit készítünk estére, vagy hogyan oldjuk meg az estét?
3: De azt árul már el
1: nekem. Mi, de a mikrofonban mondd, hogy halljam.
3: Szóval igen? Azt árult el nekem, hogy most bedugtam a másik helyére, de nem ott, nem azon a gépen vergődik az egér, amelyiken kéne. És most mind a kettő ugyanazon van.
0: Na mely, látjátok, ez egy izgalmas dolog.
1: Melyik gépbe dugtad most végül?
3: A baloldali
1: gépbe. Jó, drága hallgatók, lehet szavazni, megoldjam a helyzetet, vagy hagyjam még őket játszani.
0: Mert a baloldali vagy a jobb oldali?
1: Rendkívül szórakoztató a sztori. Elvileg a baloldali gépbe kéne bedugnod egy egeret, hogy működjön.
0: De a baloldaliba hova dugjon? Nem is látok lyukat.
3: Nem érted, hogy
1: mind a kettő gépbe ugyanaz a... Imádom ezt a műsort.
0: Meg az, de te most a jobb oldali...
3: Egy a jobb oldaliba van bedugva, a másik a baloldaliba van bedugva, és ugyanazon a monitoron vergődik mind a kettő.
0: Na látod, ez a problémánk.
1: Kifejezetten szórakoztató a helyzet. Jó, akkor figyeljetek. Mondjatok nekem valami zenét.
0: Nem, ez nem tapis.
1: Mondjatok nekem valami zenét. Mi elkezdted érinteni a teljesen manuális számítógépet?
0: Elkezdte simizni a monitort.
1: Add be az effektgépet, légy szíves, jön egy House Mix Relax.
0: House
1: reggel.
0: Mix
1: ez
0: Relax.
1: Van itt kéznél. Aha. Húzd le a vizét. Told be az effektgépet. Nagyon jó.
0: Nagyon
1: szól,
0: jó.
1: És akkor hagyjátok rajta a mikrofont is, hogy azért hallják, hallgatok, hogy mi történik, hogyha már széttrollkodtuk ezt a blokkot, akkor történjen valami.
0: Jó, akkor várj, gyere ide, helyet cserélünk. Na az van, gyerekek, hogy most élő adásban még szerintem technikát nem javítottunk. Figyelj, húzzuk lejjebb egy kicsit a mixet, én addig mindenféle monológgal szórakoztatom itt az embereket, és közben ráadásul videós formával is megyünk. Hát ez nagyon jó. Azért figyeljetek, megyünk ki adásba, tehát hogy csúnyán ne beszéljen senki. Ez kifejezetten vicces. Egyébként annyira szépen néztek ki így, ahogy ott matadtok. Mosolgatja?
3: Hát nincs! Hogy?
0: Hát ennél finomabban kell, Ádikám. Nem tudom, hogy korábban mit és hogyan tekergettél, de finom mozdulatokkal.
3: Hát,
2: hogy
3: nem tudom. Mert
2: ezt kapjuk.
0: Jó, és akkor próbáljátok meg most. Azért, hogy 2026-ban visszasírjuk a régi egereket, a vezetékes egeret mindenkinek. Érde, aki teheti, ezt figyelje mindenképpen videós formában, mert ezt érdemes. Eltörött a vevő? Senki nem mozsolgasson semmit.
2: Most fönn van, ne kapcsolj ki, most fönn van.
0: Fönt eddig is volt egér. Jó, ha valaki most kapcsolódott be, akkor mondjuk, hogy élő adásban zajlik a technika szerelése. Ilyet még nem csináltunk. Ez egy ilyen kis médiatörténeti pillanat. Még egy egeret? Tehát, hogy mi jó, hogy egyébként van 4 egér a stúdióban. De jelen pillanatban egy sem akar ott működni, ahol kellene.
2: Elmondod a játékot?
0: Elmondom addig a játékot. Szóval, hogy van nekünk kézrablás játékunk is, amíg itt a kollégák az egérrel játszanak, addig ti is játszhattok velünk. 4 darab belépő a tét jövő hét szerdára, a MOL Tatabánya KC Grossist Szlován Európa Liga mérkőzése, kezdés szeptember 30-án este 3:47-től, és 4 darab belépőt nyerhet valaki, ha megírjátok, hogy milyen nemzetiségű a Grossist Szlován együttese, szlovén avagy bosnyák, 0620 978 978 5-ös. Ide várjuk a helyes megfejtéseket, akár SMS-ben, akár Viberen, nyilván a saját nevetekkel együtt. Na, közben a tanástalanságot vélem felfedezni Ádi arcán. Azt mondja, annyira szeretlek titeket. Ezt írja például az egyik Móning. Nándi pedig szerintem valamiféle közérdekű közlekedési infót küld, de ezt innen jelen pillanatban nem tudom elolvasni.
1: Informatikus van köztünk. Van olyan kombináció Windowson, ami, hogyha eldobja az egeret meg a billentyűzetet a rendszer, de be van dugva mindez, akkor visszacsinálódik? Informatikusok, írjatok.
0: Igen, na erre várjuk a megoldást. Egyébként azt írja Nándi, nem csak nálunk van probléma. Esztergomban, a Pilismaróti Vámnál lévő benzinkúton csak a shop működik. Műszaki hiba miatt benya nincs, szerelőre várnak. Na mi is? Jelen pillanatban ez van. Nálunk mondjuk nem benzinre van szükség, hanem műszaki cuccokra. Egérre, billentyűzetre, meg hasonló kiegészítőkre.
1: Andi, élőben el tudod mondani a híreket?
0: És fejből. Tehát, hogy papírt nem kapsz, fejből. Emlékezetből. Na, mert hogy lassan tényleg az van, hogy óra vége. Egyébként... Na nézzük, most megpróbálunk egy mágikus billentyű kombinációt.
1: Ctrl Shift B.
0: Nagyon jól nézzel ki ott matatva.
1: Ez másik. Bing Ctrl Shift B. Jó lesz belőle, becsapott.
0: Ez nagyon jó lesz, igen. Tehát, hogy ilyen reggeli műsorunk még nem volt, szerintem. Nálam mindjárt áramszünet lesz. Ezt pedig Móni írja. Írjátok meg, kinek milyen műszaki problémája volt, van. Sztorizgassunk ezekről. Saját karbantartás miatt 2 órás leállás. Nagyon jó. Várjál, Péter itt van velünk. Néha, ha az USB híd, ezt nem tudom, milyen eszközök meghűlnek, elég, hogyha átdugod őket egy másik portba. Hát igen. Vagy felcseréled a billentyűzetet és az egeret. Na, jönnek azért itt a tippek a drága hallgatóktól.
2: Felcseréled.
0: Tényleg egy nagy család vagyunk, mi és a hallgatóink. Közben nagyon szép képek vannak ebben a mixben, amit játszunk. Mert ugye ez ma hozzá videós felület is, szerintem Bora Bora. Én úgy tippelek. Fogalmam nincs, hogy melyik egér hova volt bedugva. Na, amikor ilyen kérdésekre kellene megválaszolni, jó, addig tartsunk ki a kérdések óráját, kérdezhettek bármit, válaszolunk. Úgysem tudunk jelen pillanatban ennél tartalmasabb műsort készíteni.
3: Aha, itt van az ide.
1: Mi?
0: A vevő, ficegőjét add oda.
1: Tessék itt a ficegőt.
0: És Andi fogja megoldani, hidd el. Tehát itt van két pasi, és Andi fogja megoldani a műszaki gondot a ficegővel. Az új...
3: Nem tudom, ez melyiknek volt a másik.
1: Nem, add vissza nekem a ficegőt.
0: Tehát...
1: Nem rájöttem.
0: Tehát se előről, se hátulról?
1: Add vissza a ficegőt.
0: Köszönöm. Andi megpróbált a hátulról, nem jó.
1: Köszönöm a ficegőt.
0: Azért tudjátok, az a durva, drága hallgatók, ezt mondom nektek is, meg egyébként mondom a drága kollégáimnak is, hogy itt ugye beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, hogy annak mennyire ki vagyunk szolgáltatva, vagy mennyire veszélyes. Hát mit nekünk mesterséges intelligencia? Hát egy egyszerű egér, USB. Ugye, az is ki tud tolni az emberiséggel, nem kell ide nekünk az AI. Én már nem tudom. De jelen pillanatban 5 egér van a stúdióban. Ebből egy kellene, hogy működjön megfelelően. Köszönjük tőle. Pétertől kaptunk még képüzenetet is. Nagyjából ez az USB kommunikációs, és itt mindjárt menjen meg is. Mert hogy megkérdezte nekünk az AI-t. Human Interface Device, igen, olyan szabványos eszközosztály, amely az ember és a gép közötti adatcserét biztosítja. Köszönjük szépen!
4: Fenti monitor az most el.
0: Windows újraindítás? Hát lehet, hogy egy Windows újraindítást kell eszközölni. De most miért a fönti monitorokat nézitek?
4: Van, mert a fönti gép újraindítás.
0: Igen, de nekünk a lenti gépre van szükségünk.

0: Hát ez kifejezetten izgalmas, és ugye ezt ráadásul videós formában is közvetítjük. Mert itt is van egy egér, ráadásul.
1: Jó, fenti egér megjavult ezzel a tűzökkel, ami a
0: Jó, és szerintem lassan le fogjuk állítani a videós közvetítést, mert annyira nem izgalmas ez.

Jó, szerintem lassan elköszönünk, és csak zenélni fogunk. A videós közvetítést állítsuk le, Ádi, jó? És addig pedig akkor hallhatjátok a csodálatos Tropical House mixünket, amíg helyre nem állítjuk itt a dolgokat. Jó, Ádikám, kérném tőled, hogy segítsél a kamerát leállítani, jó? Mert addig az a gép az újraindul, mert szerintem a videós formátumot azt lőjük ki akkor itt és most. És addig akkor a zenét az természetesen ugyanúgy hallhattok. Jó, és ahogy vissza tudunk jönni, úgy nyilván vissza is jövünk. Itt legalább működik az egér, azt kell, hogy mondjam.

ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, így és

0: Egy perccel járunk 8:45 előtt, és jelentem, újra felállt a rendszer.
1: Úgy bizony, csak a Next Pointot nem raktuk át, de Roland majd megjavítja a háttérben hang nélkül a dolgokat, és addig pedig én beszélek itt, drága hallgatók. Tudjátok, mi volt a megoldás? Tudjátok mi? Na mi a megoldás, hogyha Windows probléma van, és a konnektorba már be van dugva a gép? Újra kell indítani! Hey! És természetesen megoldotta a helyzetet a gép újraindítás. Amúgy ez hihetetlen, tehát azt azért így belső információként elárulom mindenkinek, hogy egy adásgépet relatív ritkán indít újra az ember. Tehát, hogyha mégis kell valami frissítés miatt reagálnunk, az többnyire úgy van, hogy én bejövök hajnali 3-kor, és olyankor csinálom, hogy lehetőleg a lehető legkevesebben hallják, de hogy adás közben egy teljes rendszert megjavítunk, na ez egy furcsa helyzet, és egyébként úgy látszik, hogy ti élveztétek a legjobban.
0: Igen, egyébként.
1: Rég jött ennyi SMS.
0: Az a durva, mert indítsátok újra a gépet, üdv egy IT-s.
1: Kösz.
0: És bejött. Tehát, hogy valóban...
1: Számláz.
0: Valóban
1: Forrás Rádió.
0: A Windows újraindítás, ez volt az egésznek gyereke. A titka. Tehát, hogy igazából nem az egér szart be, hanem a Windowsnak volt valami problémája, úgyhogy én Bill Gatesnek küldeném a Carson Comától a Gabit.
1: Azon gondolkozom közben, hogy vajon a NASA-nál is van ilyen? Tudod, hogy 10 perc múlva a földet érünk, gyorsan, nem megy az egér. Sajnáljuk.
0: Nem megy a leszállás, igen, még maradjatok föld egy picit. Igen, közben Gábor pedig legenerált egy képet az AI-jal, hogy éppen megnyaljuk az egérnek az elemét. Úgyhogy
1: jó, köszönjük. Jöttek még a hasznos tippek, ötletek, Mónét akarod te vagy?
0: Várjál, azt nem láttam, mert tényleg itt sokan írtatok.
1: Azt írja, mindig először hátulról kell csinálni, mert ha elrontod, kezdheted előről.
0: De az nem jött be. Tehát ugye ezúttal az volt a baj, Móni, hogy az nem jött be. Eddig mi is
1: elhintottunk. Mónika, annyira szeretlek titeket. Hallod, ez a sok jó tanács, meg mindent, tehát számíthatunk a hallgatóinkra.
0: Igen, mindenképpen.
1: De ez nem, de amikor menet közben kirohad alólad az autó, de még gurulsz. És nem állhatsz meg. Mint gyerekkorunkban az a játék, tudod, amikor te játszottál olyat, hogy a vonat ment a sínen, és kellett elé pakolni a sínt, hogy ne menjen le róla a vonat.
0: Igen, meg nekem a Féktelenül című film jutott még eszembe, de az kevésbé volt vicces.
1: Jó, hát nyilván. De hogy az ilyen helyzetek, az ilyen hirtelen mentések a munkahelyeden. Én már amúgy is akartam ilyen napdolgozója emlékfalat valahova, de most szerintem összehozzuk, és a hallgatókat fogjuk oda kitűzni.
0: És oda te pályáznál elsőként, én úgy érzem.
1: Nem, most a hallgatókat rakjuk oda szerintem.
0: Ja, értem, vagy hát esetleg Andinak tényleg ez a nyad meg az elemet. Ez az ötlete, ez még nem tudom, oda mire elég.
1: De az a durva, hogy mindig a megoldásra kikapcsoljuk, bekapcsoljuk, kihúzzuk, bedugjuk, és mindig egy 10 perc kell, míg eljutsz idáig. Tehát megpróbálod azért, orvosolni.
0: Azért volt, amikor több kellett. De hosszabb ideig tartott, mire eljutottam addig, hogy betoljam, meg kihúzzam.
1: Mennyi idő kellett volna ahhoz, hogy azt mondd, hogy lehagyjuk az egészet a francba, és akkor itt most csendet hallgatnak ma a hallgatók. Tehát te eljutsz erre a pontra, vagy olyan vagy, mint én, hogy igazából ameddig nem oldok meg egy problémát, addig én megyek akkor is, hogyha nem eszem 20 napja, és már büdös van a szobában.
0: Utóbbi, igen.
1: Te is ez vagy?
0: Kitartó vagyok, meg hát nem hagyjuk cserben a hallgatókat, szóval
1: hát soha.
0: Bár nagyon jó volt az a Tropical House mix.
1: Vagy mint én, hogy igazából ameddig nem oldok meg egy problémát, addig én megyek akkor is, hogyha nem eszem 20 napja, és már büdös van a szobában.
0: Utóbbi, igen.
1: Te is ez vagy?
0: Kitartó vagyok, meg hát nem hagyjuk cserben a hallgatókat, szóval
1: hát soha.
0: Bár nagyon jó volt az a Tropical House mix, amit hallhatatok nagyjából 1 órán keresztül, és mondom, én még láttam hozzá

0: most szerintem kapaszkodjunk bele még két dologba, mert ez fontos. Van egy játékunk, amit nem mondtunk el az óra elején, mert nem volt egerünk.
1: Nem testvéri féltékenység volt, az egéri féltékenység volt, kérem szépen, igen. Ugye a játékunk az kézilabdához kapcsolódik, mert hogy elkezdi a nemzetközi kupa szereplését a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata jövő hét szerdán, tehát szeptember 30-án, és a kérdésünk pedig az ellenfélhez kapcsolódik. Milyen nemzetiségű a grossist szlován csapata? Az A válasz lehetőség szerint szlovén, a B szerint bosnyák. Ha tudjátok a helyes választ, akkor a saját nevetekkel együtt küldjétek el, mégpedig vagy SMS-ben, vagy Viberen keresztül 0620 978 978, 5-ös erre a számra.
0: Ebben az órában pedig megyünk majd tovább a témáinkkal, és hozzuk azokat a dolgokat, amik állítólag tiltólistán vannak 20 felettieknek. És tudom, hogy bár sokan szívünkben 20 alatt vagyunk, de azért a hallgatóink között bőven akadnak, illetve mi is olyanok vagyunk, akik már elhagyták a 20-at. Megnézzük, hogy ezt a tiltólistát mennyire kell ténylegesen komolyan venni. 15 dolgot is felsoroltak itt. Viszont egy dolog még belém szorult, úgyhogy ezt még dumáljunk már meg, mielőtt belevágunk az új témába. Itt a testvériség, testvérias vagy igazságos témával kapcsolatban, hogyan osszuk el az étel testvériesen vagy igazságosan. Roland, te tesó birtokosként, illetve tesó gyermekek apukájaként is hozzá tudsz szólni, én úgy, mint akinek van egy testvére, hogy igazságos vagy igazságtalan helyzetek a következők, amiket én meg akartam veled vitatni. És tisztáljatok be nyugodtan, hogy hogy érzitek. Van egy 16 évesünk, aki este 11-ig mondjuk már fennmaradhat. De ott van mellett a 13 éves, akinek már 9-kor ágyba kell mennie. Akkor ezt most meg tudjátok-e beszélni, le tudjátok-e játszani, vagy valahogy összép húzod a két gyereket, és azt mondod, hogy mind a kettő 10-kor alszik?
1: Hát, az a baj, hogy egyébként, tehát hogy a 13 éves, az biztos, hogy nem 9-kor fekszik aludni, hanem később, tehát hogy ez húzik.
0: Jó, de
1: el.
0: A problémát, akkor hozzuk lejjebb az életkorát, tehát hogy a probléma az adott, hogy
1: igen,
0: az egyiknek tovább lehet, a másiknak kevesebb ideig. Megteheted-e azt a kisebbel, hogy elmondod neki, hogy figyelj, ő már idősebb, ha te is annyi idős leszel, akkor te is fennmaradhatsz addig, de most még ez a helyzet, mert szerintem igen.
1: Szerintem is, hát sőt, hát ez nem megtenni, meg is teszem, hát egy gyakorló apukaként, de nálunk volt olyan, amikor a Dávid fönnmaradhatott tovább, mert ő meccset akart nézni. És hát nyilván, tehát mert olyan meccs van, akkor ő ezt mindig meg akarja nézni, már pedig ha este van meccs, akkor mindig az mindig olyan meccs. Szóval, hogy igen, és ezt nálunk egyébként a Niával ilyenkor meg kellett értetni, hogy akkor kislányom, te szépen lefekszel aludni, a bátyád még picit tovább fennmarad, mert meccset néz, aztán ő is megy aludni. És sikerült.
0: Jó, tehát akkor ez egy megoldható helyzet, és meg fogják érteni, hogy az idősebbnek több privilégium jár, a fiatalabbnak meg kevesebb. Nem kell ilyenekkel zsonglőrködnöd, hogy nem tudom, hogy tőle többet is várunk például. Hanem ez csak egészen egyszerűen átviszed, és működik.
1: Igen, igen, igen.
0: Jó, következő. Az egyik gyerek kap egy 20 000 forintos cipőt, a másik meg egy 8 000-eset. Én ezzel úgy vagyok, hogy ez valószínűleg csak a szülőt érdekli. Tehát, hogy vagy talán jobb esetben őt sem. Nem hiszem, hogy nézni fogják, hogy melyiknek mennyi az értéke, ha szeretik a cipőt, vagy de?
1: Attól függ, hány éves a gyerek szerintem. Aha. Kiskorban nem nézik, tehát ott csak az számít, hogy egyébként tetszen, meg de jó legyen, nem is számít más, csak hogy tetszen neki. Később szerintem a kavaszkorban már bejön a márka, az értéke, stb. Sokaknál. Az a jó, ha nem. Tehát az egy tök jó dolog, de nehéz ezt azért teljesen kivédeni.
0: Ha viszont ez szempont a gyereknél, bízom benne, hogy nem lesz az, de hogyha ez szempont lesz a gyereknél, akkor szerintem nem teheted meg szülőként, hogy az egyikre többet költesz, a másikra nem.
1: Abszolút.
0: Hát akkor vagy mind a kettő megkapja az olcsóbbat, vagy kiegészítheti zseppénzből, vagy az egyik kap cipőt, a másik nem.
1: Abszolút. Nálunk még ez nincs, tehát hogy alapvetően Nia nem is nagyon nézi így az árakat, meg nincs is. Dávid már úgy tisztában van ezekkel, de hogy nem azt nézik például egy cipőnél, vagy egy ruhánál, hogy mennyibe került, hanem hogy tetszik neki, vagy nem tetszik neki. Uh-huh. Meg hát Nia mit néz, legyen rózsaszín, tudod, tehát hogy ő ilyen csajos.
0: Jogos, de szerintem tényleg itt az történhet mondjuk, hogy adott esetben, hogyha mondjuk az én gyerekemnek kéne egy nagyon drága, nagyon nívós cipő, nyilván szülőként azt mondom, hogy én ezt meg akarom neki venni, meg akarok neki adni mindent, de hogyha azt látom, hogy ez az értékrendjében hibát okoz, akkor lehet, hogy azt mondanám neki, hogy figyelj, mi ennyit szánunk cipőre, van megtakarításod, tudsz gyűjteni, kitalálok valami feladatot, amivel tud pénzt gyűjteni, és akkor azt mondom, hogy oké, kapsz ennyit, de hogyha neked ez fontos, akkor dolgozz is meg érte.
1: Igen, szerintem ez tök jó, mert sokkal jobban fogja értékelni azt az adott dolgot, azt az adott ajándékot.
0: Mi van, hogyha teljesítményre jutalmazol? Tehát, hogyha azt mondod, most mondok egy példát, ha az egyik 5-öst kap, akkor kap egy 1000-est, a testvér nem kap semmit, de tudja a testvér, hogyha ő is 5-öst hoz, akkor ő is kap 1000-est. Ez most rivalizálást hoz, vagy az egészséges szintű, és ez belefér.
1: Az a baj, hogy én ezt mindig is egy... Már bocsánat, tudom, hogy van, aki így csinálja. Én ezt mindig hülyeségnek tartottam.
0: Nálunk volt ilyen, és én szerettem.
1: Nem tudom, én ezzel

0: Sose értettem egyet, hogy jó jegyért.
1: Nálunk úgy volt, hogy 30 darab ötösnél kaptunk egy ezrest, hogy akkoriban az ezresnek nagyon más volt az értéke, vagy lehet, hogy 10-nél valahol ott kaptunk, de nem a... Tehát elérhető volt mindannyiunk számára az ötös. Tehát most érted, Nyerki Tomi grafikusunknak azt mondod, hogy ha hoz 10 darab ötöst, kap egy ezrest, akkor szerencsétlen szomjas és ilyes. És ül valahol és sír. Tehát, hogy ezt tudni kell a gyerek szintjét.
0: Nem, én ebben sose hittem. Tehát én mindig azt mondtam, hogy magukért tanulnak, magukért csinálják. Én sose jutalmaztam,
1: hogy nálunk sem volt ez. A motivációs rendszer nem volt nálatok valahogy? Nem. Mi volt? Semmi?
0: Nem.
1: De ilyen se, hogy mit tudom én, ha rendes vagy a tesóddal, tehát például amikor nekünk a nehezebb időszak volt, akkor volt ilyen, hogyha rendes vagy a tesóddal, pontokat kapsz, és akkor azt beválthatod kis macira.
0: Nem, ilyet mi nem, ezzel nem éltünk.
1: Jó, nekem tetszik egyébként a módszer, hogyha okosan csinálja a szülő. Mi van akkor, hogyha két szobád van, és el kell döntened, hogy melyik gyerek legyen egyedül, és ott van a másik kettő, akiknek együtt kell lenniük?
0: Hűha. Hát igen, ilyenkor mire? Tehát, hogy aki életkorban közel van egymáshoz, vagy egyetlen, hát három. Tehát, hogy a nemi megoszlás az mi például?
1: Én Majka elmondta, hogy az élet egy átkozott kiszavazósó. Jó, hogyha van nemi megoszlás...
0: További bölcsességekért azért, na, hát mindenkinek megvan a maga múzsája, érted?
1: Hogyha van nemi megoszlás, akkor könnyű. Mert akkor...
0: Igen.
1: Bár akkor már könnyű. Most, hogy már van több nem, így már...
0: Igen, nekem is az hány nemű gyerek van.
1: Specifikusan kell ezt csinálni.
0: Tehát három gyereknél, ugye vélhetően, ha mind a három fiú, akkor bárhogy akkor életkorban, akik, akkor két
1: akkor,
0: is akkor
1: mit csinálsz?
0: Egybe.
1: A kicsit rakod egybe, aha, és a nagynak a privilégiuma, hogy van saját szobája, aztán igen, majd ha kirepül, akkor szétosztod a kicsiket. Ugye ez lehet igazságos, mert akkor van egy céljuk.
0: Igen, szerintem így. Szerintem akkor így csinálnám. Nyilván, ha meg mit tudom, két lány van, egy fiú, hát akkor adja magát, vagy
1: és
0: két
1: mi van, hogyha azt mondod, hogy a kedvencé a szoba, és a másik kettőt együtt szereted annyira, mint az egyiket, tehát akkor ők legyen szeretett csomag per szoba.
0: Ja, de eldött, nincs ilyen.
1: Mit tudom én, az egyiknek a hobbija, hogy tobol, akkor kapja meg ő a szobát, nem?
0: Vagy akkor azt mondja, hogy akkor apálja a külön szoba, tudod.
1: Egyébként ez mindig jó, hogy a szülőjáról. Okay. Az egyik a születésnapjára kap egy telefont, a másik ugyanabban az évben csak ruhát. Szerintem ez megint ugyanaz a helyzet, mint az előbb a pénzdíjazásnál, hogy azért, hogyha az egyik ruhára vágyott a másik telefonra, akkor jól kiszúrnál vele, hogyha a ruhás is telefont kapna.
0: Hát oké, de na szóval értékben azért ne legyen nagy különbség.
1: Oké. És mi van akkor, hogyha mondjuk az egyiknek megengedsz valamit, pusztán koralapon, amit a másiknak nem engedsz meg, adott esetben még bünteted is, tehát mondjuk azt mondod, hogy figyelj, te videójátékozhatsz, mert te már nagyobb vagy, a másik mondja, hogy de hát én is videójátékozni szeretnék, jó, te még ez kicsi vagy, meg egyébként is rosszak a jegyeid. Tehát, hogy...
0: Ez már az igazságtalan kategória
1: ez
0: szerintem.
1: Ez már az igazságtalan kategória?
0: Igen, tehát ha az egyiknek megengeded, tehát az lehet, hogy a másiknak mondjuk rövidebb ideig engeded meg, vagy valamiféle kompromisszumot kötsz úgymond, de hogy az egyiknek az a megengedés, a másiknál a teljes tiltás, az szerintem biztos, hogy konfliktus szül.
1: Jó, és hogyha kiérdemelte a tiltást, tehát mit tudom én, nem fogadott szót, nem mosogatott, nem teregetett, nem tudom mi, akkor olyan lehet, volt.
0: Olyan volt már nálunk is, mikor mit tudom én, büntetésben volt valamelyik gyerek, és akkor nem videójátékozhatott, de akkor azt tudta, hogy miért van, és ez le volt kommunikálva.
1: És akkor igazából érti a dolgot, és nem teszi rossz helyre. Jó, ez nekem tetszik, mert itt a fő tanulság az egész kutatásnak az, hogy ugyan a gyerekeknek másra van szükségük, tehát nem minden gyereknek ugyanaz a szeretett csomag kell, hogy járjon, de szülőként, amire tényleg oda kell figyelni, hogy a bánásmód az egyforma legyen, a családban a helye nem változik, a gyereknek ezt érzékeltessük, és egyébként a szeretet mértéke az mindenki felé ugyanaz legyen, az ettől való félelem pedig minimálisra legyen csökkentve. Szerintem az igazságosság nem azt jelenti, hogy mindenki mindig ugyanazt kapja, aztán meg úgyis elrontjuk szülőként.
2: Ez a Forrás Rádió. Ha még nem vagy függő, várj egy percet. Forrás Rádió.

0: perccel járunk, fél kilenc után itt vagyunk.
1: Ragyogunk.
0: Olyan dolgokkal fogunk foglalkozni, amik állítólag 20 felett már tilosak, már mint 20 éves kor felett. Hát nekem az jutott eszembe, gyerekek így elsőre, hogy hát ami 20 fölött másképp hangzik, meg mondjuk 20 alatt, tehát hogy nem mindegy, hogy 20 felett mondjuk két nő kérdezi meg a diszkóban, vagy az érettségén a tanár, hogy mit szólnál egy hármashoz.
2: Tényleg megkészítem a cirip hangot.
3: Cirip,
2: cirip,
3: igen.
2: Cirip, cirip, cirip. Jó, köszi Roland. Hát akkor.
0: Ennyi lenne kéne ez a témához.
2: Köszönjük, hogy eljöttél ma. Na, képzeljétek el, hogy nagyon furcsa dolog terjed az interneten. Van egy lista, és ezt egyfajta trendként most osztják meg egymás között a fiatalok is, meg az idősek is, és ezt a listát teljesíteni kell, vagy teljesíteni kéne. Olyan dolgok szerepelnek rajta, amit 20 felett tilos csinálni. És én arra gondoltam, hogy szerintem most rácáfolunk majd a legtöbbre ezek közül, de arra is kíváncsi vagyok, és majd írjátok meg, hogyha van ilyen, amit szerintetek 20 felett tilos tenni. Nézegessük meg ezeket a pontokat, és gondolkodjunk el.
0: Én mondhatom a kedvencemet?
2: Ja, de most csak így belenyúlkálsz?
0: Hát például ne ismerkedj a Snapchat Quick Add funkcióján keresztül.
3: Azt se tudod, mi ez?
2: Menni fog, hát
0: ez pontosan, pontosan ez az.
2: Menni fog?
0: Hogy mi ez?
3: Tényleg.
0: Segítsetek már, nem értem.
2: Jó, figyelj, szerintem ez a Snapchat, Insta, stb. Pontokat, ezeket fussuk át gyorsan, mert egyébként tényleg úgy vagyunk vele egyébként, hogy 20 fölött ezeket nagyjából már nem használjuk, főleg nem ilyen szinten, de itt többnyire az a lényeg, hogy ne próbáljunk creepy módon másokat bekövetni, vagy nem követni. Instán például az van, hogy ne kövess ki, majd vissza valakit, csak azért, hogy észrevegyen. De valószínűleg itt akkor arról van szó, hogy itt mit tudom, én kikövetem az Andit, és azt ő nem látja, de amikor újra bekövetem, akkor lát engem?
0: Vagy? Hát arról kap értesítést,
3: hát persze. Ért, igen.
2: Hát, tehát kvázi nem akkor... gyanús neked, hogyha hetente jelentkezem, hogy
3: hát
2: itt vagyok?
3: De hát az már, te megkérdezném, hogy mi bajod van.
2: De legalább hozzám szól.
0: Na, hát ez az, ez. Hát pont ez a cél, hogy egy kicsit magadra irányítsd vele a figyelmet. Igen.
2: Mert nekem az izé szokott mindig ilyen ismerősök, hogy az XY is belépett a Viberbe, meg ilyenek szoktak felugrani.
3: Jaj, az nekem is, igen.
2: De van, aki ezt direkt csinálja, hogy akkor kilépek, belépek csak azért, hogy a kiszemelt valaki lássa, hogy én vagyok?
0: Lehet, hát, tehát, hogy csinálnak ilyet Instán, én nem tudom, én biztos
2: ez
0: nem.
2: Ez olyan, mint nálunk az MSN-en, amikor kiírtad üzenetbe, hogy jaj, de magányos vagyok, tudod, rád gondolok, tudod?
3: Az, jaj, az igen, ilyen? Ez az üzengetsz vele,
2: és üzenő felirat?
0: Vagy amikor a lányok kiírták ilyen depiből, tudod, hogy most senki ne szóljon hozzá, vagy valami nagyon, nagyon búbánatos Children of Distance idézetet, mert az nagyon ment, és akkor persze nyilván, amikor megkérdezték, hogy mi a baj, semmi.
2: Jó, de itt is mindig volt valaki, akinek próbáltál utalni, hogy hát, ha majd ő rád ír, oké, rendben. Jó, írják még itt a virtuális világban azt, hogy ne lépj ki látványosan egy csoportos chatből, tehát, hogy ne legyen ilyen, hogy
3: látványosan, hát, másképpen nem lehet.
2: Ez a kilépett a beszélgetésből, az mindig olyan, mintha megbántódott volna, akkor is, hogyha nem bosszusan megy el az ember, nem?
0: Hát igen, ugye a klasszikus poént idéz, vagy egyszer bekövettem, vagy egyszer beléptem az, akik még nem szexeltek kecskével csoportban, nem merek kilépni.
2: Igen, abban nem szabad, abban örökké ott kell lenni. Jó, menjünk tovább akkor most erről a posztolgatós, bekövetős dologról, olyan dolgokra. Eddig szerintem egyébként nem nagyon bizseregteti a fantáziámat, hogy bármelyiket csináljam, de jöjjön olyan, ami talán érinthet minket. Roland, férfiként ne járj hónapokig egy lányhoz úgy, hogy egyszer sem hívod el rendes randira vagy vacsorára.
3: Jó, hát ez...
2: Ha nincs ez az incselkedés. Hogy csak mindig ott vagy, mindig a nyomában, mindig, de nincs kimondva sem.
3: Nem erre mondják ezt a situationship-et? Vagy mi a fene?
2: Én nem, de
3: ez nem az
2: lehet,
3: a
2: hogy kategória, aki, lehet, hogy van, aki ezt mondja.
0: De a situationship az ilyen nincs kimondva, hogy együtt vagytok.
3: Na, de hát az, de nem viszi el rendesen randira, mert titkolja, nem?
0: Hát lehet, vagy egyébként azért nem viszi el nyilvános helyre, mert mellette van mondjuk egy párkapcsolata, ja, vagy hát egy házassága.
3: Igen, na.
2: Jó, de van ez a se veled, se nélküled.
0: Pont most futottam bele egy ilyen TikTok videó, Ádinak pont most mondtam el, ez a ki mikor mondja el, a ki hányadik randi mondja el, hogy egyébként házas.
3: Ja,
2: fú. És mi volt a kedvenc tanácsod?
0: Ja, ott az volt, kettő volt, az egyik, hogy ne válaszoljon szeretőt, aki nem tiszteli a feleséget, a család az első. A másik pedig, hogy akkor, hogyha házasodni szeretne.
2: Igen. Na jó, figyelj, de szerintem ez egy olyan pont, amit én elfogadok, hogy ez nem jó így, meg akkor a csajok se húzzák a férfiak agyát, hogyha nem akarnak semmit tőlük. Rendben, írjuk alá. De ez 20 év alatt sem oké, szerintem. Vagy de? 20 évig oké, 20 év fölött gáz?
0: Mert mi, hogy csak följársz a csajhoz, de nem viszed el mondjuk vacsorázni?
3: Hát akkor lazábban kedvelik. Ja,
0: akkor
2: ja, 20 év fölött legyen, 20 év fölött legyen már arra pénzed.
3: De már az is drága, ha meg...
0: Na jó.
3: Kuponoznak. Kuponozzatok, fiatalok.
0: Gyere, elviszlek, kuponozzunk egy jót.
2: Kuponakció. Te fizeted a felét.
0: Figyelj. Te örülnél, ha így megkuponoznának?
2: Ne szökj ki titokban valakinek... Na, akkor ebben menjünk bele. Azt hittem, Andi, hogy menekülni próbáltál a témából, de
0: egy-egy
2: nem.
0: Egy-egy szoktál kuponozni, vagy ilyen páros kuponozás van? Vagy esetleg csoportos?
3: Ja, csoport.
2: Próbáltál a kimenteni, de nem. És van néha ilyen izé happy mail?
3: Ja, olyat nem nagyon szoktam.
0: Olyat nem?
3: Nem? Olyat nem szoktam.
0: Én szoktam mondogatni, férfiaknak
3: mert
0: kellene.
3: Mert mindig csak húsosokra van.
0: Ja, igen. Férfiaknak kellene a apukáknak a happy meal mintájára a happy milf menü.
3: Ja.
2: Gyönyörű. Szóval, olyat se csinálj, hogy 20 fölött titokban elszöksz a lakásából egy együtt töltött éjszaka után. Valaki szökött már ki? Csinált már olyat, hogy reggel, mikor ébredés van, akkor már nincs ott?
0: Nem, de fiatalon csináltam, hogy beszöktem.
3: Na tessék. Te de nem kiszöktél, hanem beszöktél.
0: Hát rányhoz.
2: De oké, de hogy öt tudott róla, mikor már benn voltál, vagy elbújtál a szekrényben, mert ez utóbbi creepy.
3: Hát az elég, igen. Olyat se 20 év alatt, se 20 év fölött ne csináljatok.
2: A mai napig is gyakran szökik be lakásokba. Éjszaka nézzetek be a szekrénybe, hogyha valami kortyog.
0: A kis ilyen elférett. Okay. Nem ő tudott róla, a szülei nem.
2: Jó, ez mondjuk az értetőbb. Az a rosszabb, ha a szülei tudnak róla, de ő nem.
3: Igen.
2: Furcsa szülőknél.
0: Igen. Fiatal voltam és kellett a pénztudat. Nem, tényleg tizenévesek voltunk.
2: Állítólag 20 év fölött ciki habfürdőt venni.
3: Na hát ez mekkora...
0: Szerintem ez hülyeség.
3: Habfürdő
2: az jó.
3: De hát most...
2: Például kifejezetten szeretem ezeket a pesgő tablettákat, tudod, amit bele... Nem a plusz, mert olyat is dobhatsz a kádba.
3: És bele szoktál ülni. Neked is ez
2: jutott. Ti nem ültetek még bele pesgő tablettába? Csak ha nem volt.
0: Jó, nincsenek
3: ilyen vágyaim.
2: De mi ez a habfürdő? Nagyon jó ez a habfürdő dolog.
3: Ez csíp.
2: Hát, hogy attól függ, hova öntöd. A kádban nem. Aztán, hát ez is gyönyörű. Ne járkálj pizsamában nyilvános helyeken.
3: Hát én nem úgy se szoktam. Én nem tudom, van olyan, akit én... Mert olyat hallott, olyat már mesélt.
2: Akkor ez nem egy pizsigatya?
3: Ismerősöm, hogy bocs, nem. Igen? Ez melegítő nadrág, úgy hívják egyébként. De...
0: Nem, ez szerintem Amerikában van inkább.
3: Ott lemennek vacsorázni is pizsamában.
0: Meg boltba, meg ilyenek, igen.
2: Ja. Pont akartam mondani, hogy tartsuk meg a pizsinapot a munkáján. A Oviban van ilyen, meg suliban is szokott lenni poénból pizsamanap.
0: Hát,
3: nekem mondjuk van egy olyan melegítő nadrágom, ami tényleg úgy néz ki, mint egy pizsama nadrág, és volt már, aki megkérdezte, hogy pizsamába jöttél, és
0: nekem
3: mondtam,
0: igen volt ilyen.
3: Azóta nem vettem föl, csak otthon.
2: Annyi, hogy mi a nyárki Tomival messzelenül alszunk, de megcsináljuk a pizsama napot, simán. Aztán ne dekoráld a szobádat LED fényekkel. Na ez a legnagyobb hülyeség. Hát miért ne?
0: Miért ne? Hát miért? Hát, gyerekek, hát az autóban is benne van az hangulatvilágítás.
2: Ja. A következőt azt nem értettem. Tehát ez annyira random. Ne viselj 20 felett úszószemüveget a medencében.
0: Szerintem a medencén kívül ne viselj. Azt úgy érzem, egy kicsit creepy.
2: Oké. Okay. 20 fölött tilos visszautasítani egy horrorfilmet csak azért, mert félsz tőle.
0: Hát nők szerintem simán visszautasítanak, nem. Szerintem. Há,
3: igen.
0: Persze.
3: Ha férfi vagy, akkor tényleg ciki.
0: Ja, akkor kicsit. Ciki bevallani.
2: Ciki?
3: Kicsit.
2: De mert az nem egy cuki dolog, hogy nagyon. Annyira félek, hogy én nem akarom ezt, és akkor meglátod, hogy mennyire gyöngy lelkem van. Nem?
3: Jó, figyelj, hát most lehet félni, de mondjuk az ritka.
0: Hát attól függ, hogy kivel akarsz randizni, Andival vagy Bélával. Tehát,
2: jó, de egyébként férfiként akkor már csak elmész, hogyha félsz, úgyhogy becsukod a szemed és nem nézel oda. Tehát akkor már csukod
3: hát,
2: szemed,
3: végigulod. Nem? És akkor majd utána később elmondod, ha randi vagy...
2: És akkor
3: utána
2: hetekig befele fordulva az ágyban így fekszel és remeksz.
0: Mondjuk tudod, az van, hogy moziban ott nem tudod lehalkítani. Mert hát a horrorfilmet, ha lenémítod, akkor sokkal kevésbé ijesztő. De egy moziban nézed, hát nem tudod megtenni.
2: Azt mondja, hogy ne járj Vidámparkba, mert a lista szerint az a fiatalok programja. Ez is hülyeség. Mi nem, mert 20 év fölöttieket láthatsz a Vidámparkban.
0: Szerintem is. Simán.
3: Hát és jobban érzik magukat. Sokszor, mind a fiatalok.
2: Sőt, akkor van pénzed felülni a dolgokra, mert 20 alatt oda mész, azt mész körbe.
0: Igen, hát sőt, gyerekek, hát én, amikor voltunk in Disneylandben, akkor például azt láttam, hogy rengeteg 20 éves, tehát hogy jöttek a fiatal anyukák, még kisbabát toltak. Hát, hogy nem a gyerek akart eljönni Disneylandbe, hanem anyuka.
3: Hát igen.
2: Teljesen jogos. Ezt imádom. Ne legyél munkanélküli.
0: Hát
2: 20 év fölött nem.
3: Köszönjük.
0: További tanácsokért kövessétek be Ádit, igen.
2: Igen, és ne kérdezz meg a pincértől, hogy mit ajánl az étlapról. De miért ne? Ez tök jó, hogy mi a séfnek az ajánlata.
0: Ez egy nettó hülye lista,
2: tényleg. Tök hülyeség. Jó, oké, akkor fordítsuk
3: miért
2: meg a dolgot.
3: Miért 20 év alatt hányan járnak amúgy étterem, mint olyan étterembe?
0: Ja, hát ez a
3: szülő nélkül.
2: Ez jó, ezt lejátszom, vagy mert eljátszom jövő héten. Bemegyek a Mekibe. Mit ajánlasz az étlapról?
0: Jól meg fog lepődni.
2: Kicsit ilyen nagypapás, és mutatok képeket majd a gyerekemről. Ezeket bejátszom.
0: De jó, ez a ne legyél munkanélküli, bár csak anyagi okokból se. Tehát, hogy amúgy ez valami.
2: Jó, fordítsuk meg a dolgot. Van-e olyan dolog, amit szerintetek 20 fölött ciki csinálni? Addig-addig csinálhatod, de 20 fölött teljesen ciki.
3: Szerintem nincs ilyen. Csináljunk mindenki azt, amit akar.
2: Mondjuk így közel 40 évesen azért furcsa mutatnék az IKEA-ban a golyók között ott a játszóházban, nem?
3: Jó, tehát, hát hogy... azt mondjuk, igen, az a bizonyos határokon belül mindenki azt csináljon, amit akar.
0: Miért én a nagy ugrálóváros csúszdán simán lecsúsztam a játszóházban?
3: Mondjuk, de te nem nagyon lóksz ki, ezért méretben.
0: Kompatibilis vagyok.
2: A Rolandka, mikor jönnek érted a szüleid? Szoktál szólni a bevásárlóközpontban, hogy keressenek meg, elvesztél egy nyalókával ott. Ugrálóvár.
0: Nem érem fel a pultot.
2: Soha erre nem engednek be az egyébként szivatás. Ugrálóvárba se engedtek már be a múltkor. Azt nézem, ciki, például itt valaki írja mesefilmet egyedül nézni? Nem. Szerintem az sem ciki. Nem nagyon tudsz olyat csinálni, nem?
0: Én is azt gondolom, hogy hát mondjuk a pasiként így 40 körül, már ne fűzzél 10 éves lányokat. Tehát ez egy, amit úgy tudnék tanácsolni.
2: Meg igen, az lehet, hogy furcsa, nem? Amikor randizol valakivel, és akkor jön egy program, de előtte fölhívod anyukádat, hogy mehetsz-e. Tehát, hogy ezzel már óvatosan.
0: Ja. Figyelj, egyébként én ismertem ilyen csajokat, ráadásul többet is, akik, az tök jó, hogyha szoros a kapcsolat anyukával, de azért, ha egy nap 10-szer beszéltek telefonon, az már picit ilyen pasi szemmel nézve necces szerintem.
3: És amikor, fordítva is ugyanez
2: és
3: van.
2: Amikor ezt láttad, és ez elkezdett téged zavarni, akkor ott kijöttél a szekrényből, és közölted, hogy ez nem oké, vagy magadban tartottad.
0: Mondom, különösen éjszaka. Hát azért ne is haragudj be. Én próbálnék aludni a szekrényben, meg próbálnék leselkedni, szépen csendben zavarsz.
2: Jó, ez nettó hülyeség, tehát nincs olyan, amit nem csinálhatunk 20 felett. Sőt, egyébként pont az a lényeg, én azt veszem észre, hogy minél idősebb vagyok, annál kevésbé vagyok gátlásos. Nem ezt akartam mondani. Nem. Annál kevésbé tudnak meglepni olyannal, amit nem tudok magamról. Tehát annál kevésbé érdekel mások véleménye, és annál inkább érdekel az, hogy jól érezzem magam.
0: Igen, én is ezt gondolom, hogy merjünk önmagunk lenni bátran, meg merjünk bátran élni egészen addig, amíg az erkölcsi és törvényi akadályokban nem ütközik.
3: Pontosan így.
2: Jó, rendben. Akkor legyen így, de azért arra kérnélek titeket, hogyha ti tudtok olyat mondani, ami mondjuk ciki, Kristóf írja általános iskolásnak lenni.
0: 20 felett.
2: Hát, igen, addigra már csak a végére érsz.
0: De akkor legalább kitartó vagy, mert ugye 16 év a kötelezettség határa, de nem adott fel.
2: De ha tudtok ilyet írni, már csak azért is végig csinálom. Akkor írjátok meg 0620 978 9785.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek, mert nem használtak biztonsági övet, a hídfutás miatt lezárások lesznek Esztergomban. A máltai Viktória lesz Európa egyik kulturális fővárosa 2031-ben. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt országszerte több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök szeptember 16-a és 22-e között végzett ellenőrzésük során, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon csütörtökön. Az akció ideje alatt 43.924 járművezetőt ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 9015 emberrel szemben intézkedtek, 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-en bukósisak nélkül közlekedtek, írták. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12 óra 50 és 13 óra 50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban. A Szent István téren az északi kanonok sor előtti parkolót 7 és 13 óra 30 között lezárják, a Bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötét kapu közötti útszakaszon 7 és 13 óra 15 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Megemlékezés lesz Herkály pusztán szeptember 28-án 10 órától. A komáromi vár feltételes átadásáról szóló egyezmény aláírásáról szóló megemlékezésen beszédet mond dr. Négyesi Lajos ezredes történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az eseményre autóbusz indul 9 óra 30-kor a Brigéció öröksége látogatóközponttal szembeni buszmegállóból. A máltai Viktória lesz Európa egyik kulturális fővárosa 2031-ben. A címet Viktória egy spanyol várossal osztja majd meg, utóbbi nevét decemberben jelentik be, tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön. A brüsszeli közlemény szerint Viktória a Gozó szigetének legnagyobb városa, és egyben közigazgatási és kulturális központja. Ez a második máltai város Valletta után, amely elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet. A város kulturális programjával egy olyan európai platformot hozna létre, amely a közös művészeti alkotásra, a környezettudatosságra és a kis szigeteket érintő innovatív megoldásokra épít, írták.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok fognak váltakozni, az előrejelzések szerint kisebb zápor előfordulhat, de megyénkben kevés rá az esély, 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen.
2: 9 óra 3. Oh. Itt vagyunk, megindítjuk, megkezdjük a Buenos Morgan mai utolsó óráját, és továbbra is él a játékunk, még egy nagyjából fél órán keresztül lehet harcba szállni, mégpedig 4 darab belépőért, jövő hét szerdára a MOL Tatabánya KC első Európa Liga mérkőzésére. Az ellenféllel kapcsolatos a kérdésünk, milyen nemzetiségű a grossist szlován együttese, a szlovén, avagy B, bosnyák? Ha tudjátok a helyes választ, akkor küldjétek el nekünk SMS-ben, avagy Viberen 0620 978 975-ös.
3: Magasra tettük a lécet, de így legalább könnyű átsétálni alatta. 11 fok van, és 18 lesz. Egyébként a mai napon még felhős időben lesz részünk, aztán kisüt majd a nap. Holnap 21-es a csúcs, aztán 22, és egészen 25-ig felmegyünk majd a jövő héten napsütéssel körítve.
2: Van egy rossz hírem, baleset történt, két személyautó koccant az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóút csomópontja után, a 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, legalábbis az utolsó információnk szerint. Egyébként pedig az M1-esen ugye azért van némi nemű szakaszos lassulás, torlódás, most épp annyira nem vészes az élőtérkép alapján, nem, a nagy francokat nem, bocsánat, csak frissíteni kellett. Hát itt azért Tatabánya magasságában azért igen erőteljes, úgyhogy hát ha tehetitek, akkor inkább kerüljétek el, mert egyébként a külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni jelentős menetidő töbletet okoz. Jelenleg azt írják, a kamionosok szabálytalan közlekedése miatt a belső sáv is feltorlódott a 61-es kilométernél a terelés kezdete előtt, így mindkét sávban jelentős torlódás tapasztalható, szóval irány az egyes főút.
3: Van egy jó hírem, péntek van, mindjárt vége a hétnek.
2: Meg a hangodnak.
3: Ezt nem tudom, hogy csináltam. Lehet, hogy az a baj, elfogyott a kólám. Szóval mindjárt vége a hétnek, ez jó hír, viszont annyiban izgalmas hétvégét kínálunk mindenkinek, hogy holnap kitelepülünk, 10 és 2 óra között a Gyermei Nyílt Napon leszünk a Gyermei Tésztagyárban, és onnan jelentkezünk majd egy élő kívánságműsorral, Zimmerer Tomival megyünk, Kitti is velünk tart, és lesz egy meglepetés műsorvezetőnk, akit korábban már hallhattál, az utóbbi időben nem, de a kilétét fedje még fél homály trapéza.
2: Fél homály trapéza? Szép kép volt, büszke vagyok rá. Nem tudom, honnan szedted, de fedje.
3: Nem tudom, ki akartam mondani ezt a szót. Ide esett.
2: Uh-huh. A matematika órákról így felidéződött benned? Trapéz, rombusz.
3: Parallelogramma. Milyen jó szavak vannak a matekban.
2: Használta valaki, gyerekek, de most komolyan, tehát, hogy érettségi óta használta valaki, vagy kimondta ezt így a száján, hogy parallelogramba. Eszedbe jutott bármikor is. Vajon mi lehet a parallelogrammával?
3: Remélem, jól vannak.
2: Számoljuk ki a rombusz területét.
3: Konvex, konkáv, melyikben lehet elbújni, és melyikben nem.
2: Na hát, ez egy jó kérdés.
3: De az a rögtünk volt, hogy az osztálytalálkozónk, és a matek tanár ment előttünk, és én kérdeztem, hogy hol van a hely, ahova megyünk. Ismertem a feneketlen tónál a Hemingway-t, és így a haverom mondta ilyen nagyon fenkölten, így hangosan, hogy hát, hogyha a Hemingway éttermet a tó mértani közepére tükrözöd, itt fenkölt valakit, nagyon nagy zolsz, flexelsz, mi?
2: Sinus, koszinus.
3: Mondtam neki, hogy számolt ki a mediánját annak, hogy mennyire vagy stréber.
2: Egyébként az, amit se akkor nem értettem és nem szerettem, se azóta, de hál' Istennek jó meg vagyok nélküle, az a trigonometria.
3: Jó, én ezt nem is értem, de ez olyan, hogy biológiából én 5-ös voltam, és amikor bejött a biokémia, na onnantól 3-as. Igaz, onnantól dobtuk be a szendvicset alufóliástól az akváriumba, meg ilyenek, de nem. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik szerintem egy gyerek fülének nem valók.
2: Minden esetre egy szendvicset azért így elpazarolni, azért szégyeljétek magatokat.
3: Mi kimondta, hogy elpazaroltuk. Rájött a hal, és onnantól hal is volt benne, és sushi.
2: Ja. Remek.
3: Na figyelj, vannak itt még nagy dolgok, mert hogy erre az órára hozok egy naphírét. Képzeld el, olyat hoztam, én annyira be akartam hozni az Andit ez a hírhez, de sajnos nem jön, úgyhogy mi fogunk szexi pasikról beszélni, pontosabban Channing Tatumról, így hívják, ugye a Magic Mike-os fickót. Én nem láttam azt a filmet, te megnézted?
2: Nem, de attól még tudom, ki ő.
3: Ilyen kigyúrt, izmos, női szemben jó képű, amúgy rohadt gazdag, tök jó szerepei vannak, tehát hogy ha valakiről mondod, hogy igazából ott van a szeren, és rendben van az élete, akkor az ő.
2: Abszolút, nem? Nagyon gyakran ébredek úgy, hogy bárcsak én lennék a magyar Channing Tatum, de az a Huyber Feri.
3: Ja, amúgy Kristóf kommentárjai lassan díjat érnek. Figyelj, a mediánnal sokan nem foglalkoztak, aztán lett is sírás. Napesemesek, köszi.
2: Jó van, igen, igen. Lehet, hogy egyébként egy ilyen rovatot be kéne vezetnünk tényleg, hogy a nap üzenete a
3: napesemese. És akkor mire napjára, Kristóf?
2: Nagy eséllyel indulna. Na, jó van, a játékunk ugye zajlik, gyorsan még egyszer a játék kérdés. Milyen nemzetiségű a grossist szlován együttese? A, szlovéna vagy B, bosnyák? Lehet, nem kell túl gondolni a választ. A gyeremény pedig 4 darab belépő jövő hét szerdára a MOL Tatabánya KC grossist szlován Európa Liga mérkőzésre, hogy a férfi kézilabdáról van szó. Nyilván még egy kis ideig tippelhettek, vagy ha nem tippeltek, hogy tudjátok, akkor küldjétek a helyes választ 0620 978 978.
0: Forrás Rádió, mindig veled!

0: perccel járunk 9:45 után. Magic Mike a főszerepben, Channing Tatum konkrétan, és aki a hírt prezentálja, Magic Ádi, de ő nem fog vetkőzni, legalábbis nagyon remélem.
1: Nem sokára el is mondom a hírt, annyit még hadd kérjek tőled, mielőtt belevágok a Magic Mike-ozásba, hogy még egyszer utoljára mondjuk el a játékot, jó? Mert nem sokára sorsolunk, és láttam, hogy most felsűrűsödtek az SMS-ek, még egy utolsó esélyt adjunk már mindenkinek, hogy nyerjen.
0: Oké, szóval a nyereményünk 4 darab belépő a MOL Tatabánya KC jövő hét szerdai első Európa Liga mérkőzésére. Az ellenfélhez kapcsolódik a kérdésünk: milyen nemzetiségű a grossist szlován együttese, A. szlovéna vagy B. bosnyák? Küldjétek el a saját nevetekkel együtt a helyes választ, mégpedig SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978 5-ös. A következő megszólalásban már sorsolni fogunk. Most pedig akkor foglalkozunk Mágikus Miklóssal.
1: Megérkeztünk Magic Mickeyhez, akkor ezek szerint te sem láttad ezt a filmet, ugye, amiben Channing Tatum játssza a főszerepet, és gyakorlatilag minden nő oda meg vissza volt ettől a filmtől, vagy ezért a filmért.
0: Úgy érzem, hogy kevésbé voltam célközönség, mint a hölgyek.
1: Jó, de nagyon sokakat rávesznek. Tehát én nagyon sok férjet, barátot hallottam, aki elment, mert a nőt érdekelte, és úgy jött ki onnan, hogy jaj ne.
0: Tehát kényszerítenek. Te ezt a szót kerested.
1: Igen. Na most, hogyha Channing Tatumra gondolsz, akkor ugye mi az, ami eszedbe jut? Először is. Van egy férfi ember, aki, lássuk be, jól néz ki. Ki van gyúrva?
0: Tehát, picit izmosabb, mint mi.
1: Igazából mindent oda tesz, hogy tessen a nőknek. Ráadásul olyan szerepet játszott, hogy epedeznek utána. Aztán, most már szingli, egyébként egy tök jó házassága volt, ameddig el nem roblott.
0: Volt időben.
1: Összem 19-ig, aztán lett neki egy barátnője, de már bele is szakított, szóval, hogy ez valami ott szétesett, de oké, rendben. Viszont mocsok sok pénze van, és nagyobbnál nagyobb szerepekre kérik őt fel. Mégis kitört egy olyan botrány, amivel én azt mondom, hogy Hujber Feri alá sorolta magát.
0: Na, kíváncsi vagyok, mert nem tudom a részleteket, de te már ezen rugózol egy pár órája.
1: Szerintem zseniális a történet, ez tegnap még nem terveztem be az adásba, de ma reggel, mikor felugrott nekem a Facebookon, akkor úgy voltam vele, hogy erről muszáj beszélnünk. Azt képzeld el, azt mondom, hogy Hujber Feri alá sorolta magát.
0: Na, kíváncsi vagyok, mert nem tudom a részleteket, de te már ezen rugózol egy pár órája.
1: Szerintem zseniális a történet, ez tegnap még nem terveztem be az adásba, de ma reggel, mikor felugrott nekem a Facebookon, akkor úgy voltam vele, hogy erről muszáj beszélnünk. Azt képzeld el, hogy ez az emberke

0: amikről posztolt, egyetlen egy ember követte be, az eredeti Channing Tatum.
1: Azért az milyen menő már, nem? Hogy engem követte Channing Tatum.
0: De csak ő.
1: Hát nem volt túl profi akkor ebben még.
0: És gyanúsan az összes kommentár, posztszöveg, meg minden, amit kiírtak a MU profilokról, az arról szólt, hogy az ő exe mekkora nagy biba, mekkora nagy... És hogy mennyire cikki, ahogy megjelenik, milyen ruhákat hord, ja, meg egyébként olyan hírességeknek is beszólogatott, meg olyanokat is oltogatott, például Jennifer Lopez-t, akivel problémái voltak a kamu profilokról. Miközben Channing Tatumról kikerült egy kép valahova, és a kamu profilokról elkezdte dicsérni magát.
1: Jaj,
0: hogy az mennyire
1: már,
0: szép.
1: Az már egy picit büdös.
0: Mennyire jól néz ki.
1: Figyelj, egészen addig, amíg csak trollkodásra használta, addig nem volt vele bajom, de azért ez... Na ez így magáz.
0: A profil egyébként Nonya Business, vagyis nagyjából semmi között hozzá néven futott, és nagyon-nagyon-nagyon oltotta például Zoe Kravitzet, vagy Harry Styles-t, gyakran elég csípős hangnemben, aminek külön pikantériája az, hogy ugye Zoe Kravitz volt a legutóbbi exe, akit elkezdett kamu profilokról oltogatni. Tehát ott van ez a milliómos, jól kinéző, minden szerepet megkapó csávó. És otthon ül a kis billentyűzetem mögött, és az exéről írogat mindenféle dolgokat, kamu profilról, és lebukik.
1: Na, ha,
0: mi van?
1: Ugye ezt bele tudjuk tenni abban a listába, hogy mit ne csinálj 20 éves kor felett, ugye? Tessék, a Channing Tatum a példa. Egyébként a Zoe Kravitz egy kifejezetten szép nő, ugye itt a Lenny Kravitz lányáról van szó, és egy kifejezetten különleges szépség. Attól még lehet, hogy full elviselhetetlen, azt nem tudom. De hát ezek szerint akkor azért a Channing Tatumban voltak olyan sérelmek, amik, hát...
0: De ez mennyire kicsinyes, mennyire fölösleges. Azt gondolnád, hogy egy ilyen ember már van a szakmának, meg az önismeretnek azon a szintjén, hogy ne kelljenek neki ilyen dolgok. Vagy mit, baromira berugott, és akkor elkezdett írogatni, de hogy ez semmilyen szinten nem fér bele. És mi a célja, hogyha mondjuk ír valami rosszat a Zoe-ról, és mondjuk azt lájkolják ezren, akkor utána befotózza és elküldi neki, hogy látod, hogy igazam van?
1: Hát egy kicsit szerintem így ilyen önigazolás. Én ezt ennek tartom. Tehát, hogy ő úgy érzi, hogy na akkor tessék, jó kiírtam magamból, jó megmondtam neki, és akkor mások szerint is így van.
0: Neked volt, nagyon azonosulsz, neked volt valaha kamu profilod?
1: Nem.
0: Csináltál bármit kamu profilról?
1: Nem, alapvetően én ezeket sose értettem, meg én annak is örültem, hogyha a saját jelszavamat megjegyeztem, volt, hogy azt is elfelejtettem. Nem, hogy még valami kamu profilnak megjegyeztem a jelszavát, de hallottam sok ilyen sztorit egyébként a saját környezetemben is. Szerintem ez már gáz, tehát amíg viccesen csinálod, és nem bántóan, tehát azt, hogy mondjuk celebeknek beszólogat, és nyilván azt azért, ha Channing Tatumként teszi, akkor automatikusan bulvárhír.
0: Jó, de érted, ez Magyarországon megtörténik, mit tudom én, Hajdú Péter csinál egy kamu profilt, nem csinált, csak most mondom, csinálna egy ilyet, akkor még azt mondom, hogy oké, ezt el tudom képzelni. Ez így oké.
1: És beszól Alekosznak mondjuk.
0: Igen, de ő Channing Tatum,
1: hát az ember,
0: egyik leggazdagabb ember, a legnagyobb szerepekkel, a legboldogabb élete lehetne.
1: Hát okay,
0: jól is néz ki előtte a világ. Otthon ül a sötét szobában és posztolgat.
1: Oké, de attól még lehetnek benne sérelmek.
0: Tehát, no, de akkor miért nem áll mögé? Hogy akkor hello, én vagyok, értem, hogy hír lenne belőle, de akkor álljon már be mögé. Tehát egy egészséges ember kiáll és elmondja, hogy mi van. Tehát nem kezdesz el oltogatni. Ez olyan, mintha csinálnál egy kamu profilt és elkezdnél mondani, hogy az Ádi nem is vicces abban a műsorban.
1: Honnan tudod, hogy nem volt megint?
0: Ja, azt te vagy! De hogy...
1: Én vagyok.
0: Verés, van tovább a sztori, mert hogy a profil, tehát amit létrehozott kamu profilt, az egyszer csak random elkezdte tagadni, hogy én nem is vagyok Channing Tatum.
1: De úgy, hogy közül senki nem vádolt ezzel.
0: Nem én vagyok, nem. Majd hupp, eltűnt a kamu profil.
1: Jaj, de kicsit amatőr volt, hogy
0: csinálta ezt. Most már nincs sem meg a kamu profil.
1: De mondom azt, hogy exeknek így beszólogatni, tehát én értem, hogy azért nekem is voltak fenntartásaim néha egy-két exemmel szemben régebben, de azért ilyet nem csináltam, hogy elkezdjek akkor kamu profilról azért róluk véleményt nyilvánítani. Meg egyáltalán, tehát hogy az a kamu profil az milyen alapon nyilvánít véleményt bárkiről. Jó, az Zoe Kravitz is egy híresség.
0: De miért kezd el bárkit érdekelni a dolog? Illetve mi alapján válogat? Tehát nézem, itt beszólt még Taylor Swiftnek is, tehát akkor ott van a J-Lo meg a Taylor Swift, tehát akkor megvan a kaukázusi fiatal szöszitől az idősebb latin díváig minden, tehát akkor fette a...
1: Ugye állítólag a J-Lo-nak a viselkedése olyan, hogy az tényleg sok embernél kiverte a biztit.
0: Na jó, de egy teljesen random profil az tud akkora port kavarni, hogy ennek legyen értelme?
1: Nem.
0: Vagy egyszerűen csak annyi van, hogy ő így kiboxolja magából, és akkor megnyugszik, tehát hogy ott van a feszkos...
1: Igen, kijött a magából, igen. Szerintem ez ennyi, mert hát most az, hogy a gipszjakab mit ír, érted? Ez olyan, mint amikor látod, hogy itt, ha fölmész bármelyik sportfórumra, és mondjuk egy Szoboszlai is hírt megnyit,

0: komment szekcióba, biztos, hogy az első 10-ből lesz több olyan komment, ami elkezdi őt szidni, meg bénázza, meg mit tudom én, miközben külföldön meg imádják és világsztárnak tartják. Tehát, hogy...
1: Szerintem ez nagyon gáz. Tehát, hogy itt egy csomó mindenkinek ezzel szerintem leírta magát, és egyébként most már csak ilyen mentegetőzésnek tűnik elég erősen, de hogy ez egy tegnapi hír, hogy ő lenyilatkozta, hogy ezzel semmilyen kapcsolatban nem áll ezzel a profillal, és hogy ez igazából nem is ő volt, miközben mindenki tudja, hogy ő volt.
0: Tehát, várjál,
1: hogy...
0: tudod, mi lenne még egy csavar, ha a végén kiderülne, hogy ez a Zoe Kravitz volt, és rá akarta kenni a Channing Tatumra.
1: Túl sok ilyen izét nézel, hogy a Harlan Coben meg ilyeneket, tehát hogy igen, összeérsz el. Nem tudom, szerintem ez nagyon gáz, és látod azt, hogy tényleg mindene megvan, boldog lehetne. Tehát, hogy ez nekem tudod, mit bizonyít? Megint az bizonyítja, hogy igazából nem a pénzen múlik a boldogság, vagy nem azon múlik, hogy mennyire vagy sikeres, mennyire van nagy hatalma, tehát hogy az mégis valahol belül dől el, nem?
0: Én az egészből azt a konklúziót vonom le, én ezt annyival nyugtázom, amit ugye annó Huber Feri mondott, hogy teljesen mindegy, mert úgyis mindenki színész.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom, határtalanul jó.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
5: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Az a helyzet, hogy közeledünk a műsor végéhez, most már csak 2 perccel járunk 9:45 előtt. Gyorsan mondok még egy utolsó útinfót. De gyorsan, mindenképpen, mert ugye nem volt egyszerű a helyzet az M1-esen, hát nyilván Pest felé, de ugye volt Hegyeshalom felé is baleset, az mondjuk az M0-ás csomópont után, lépésben halad a forgalom, néha meg, hát az olyan szép. A Budapest felé vezető oldalon a Grébis pihenőhely és Tatabánya között meg-megáll, vagy csak lépésben halad a forgalom.
1: Ez már majd, hogy nem ilyen költős, nem? Tehát, hogy valakit nagyot alkotott.
0: Igen, a 61-es kilométernél a terelés kezdete előtt a belső sáv is feltorlódott, tehát áll, mint a cövek. Ez a helyzet az M1-essel, kerüljetek az 1-es főút felé.
1: A felhők azok bárányok, és azok nem állnak, hanem siklanak az égen, bele lehet látni mindenféle szépséget. Egyébként 12 fok van, 18 lesz, de hidegebbnek érezzük amúgy ezt a 12-t is. Holnaptól jön a jó idő, jövő héten akár 25 fokig is melegedhet a levegő. Ennek én kifejezetten örülök, mert holnap mi kitelepülünk, a Gyermei Nyílt Napon leszünk 10-től 2-ig. Élőadásban jelentkezünk majd a helyszínről Zimmerer Tomival és egy meglepetés műsorvezető társammal. És kívánságokat teljesítünk.
0: Na azért nem minden, csak ilyen zenés kívánságokat fogtok teljesíteni.
1: Hál' Egyébként Isten.
0: Pedig nem is tudom, hogy miért ezt mondod, hogy siklanak a bárányok, hallgatnak.
1: Ja, a bárányok hallgatnak, jó, meg siklanak szerintem, hogyha fölnézel az égre, tök jól néz ki. Szeretem az ilyet, tegnap is kiültünk, és megint ilyen telek, terasz, reggel, vagy esős erdő feeling, tehát hogy ilyen kellemes idő van, hogy elmennék gombászni.
0: Nem tudom, én a teleknél a nyarakat sokkal jobban szerettem mindig is. Na kérem szépen, sorsolni fogunk.
1: Jézusom. Na, menjünk innen. Tehát sorsolj, jó, aztán megyünk, mert van 4 jegyünk, ami fontos. Ma 4, hétfőn 8, kedden 8. Tehát ma egyértes van, hétfőn kedden 2-2 lesz.
0: Ha ezt összeadjátok, 20 fok kijönni összességében. Segítek.
1: 20 fok.
0: 20. Ugyan nagyon elfelelőtt.
1: Sorsolj.
0: Sorsolunk. Aztán utána eláruljuk a helyes választ is, jó?
1: Tudom, szlovén.
0: Az. A nyertes pedig nem más, mint Zsanett!
1: Gratulálunk, Zsanett, gyere a szökőkúthoz!
0: Vasárnap 5-kor a szökőkútnál átadjuk.
1: Jó, ezt hányszor megkaphat a szegény, én kérek elnézést, ez olyan, mint a Hello Kitty, meg minden névvel van ilyen Otto Etté.
0: Jaj,
1: Rolandel mi volt?
0: Semmi.
1: Tényleg?
0: Tényleg, hát azt most ahhoz mit kötsz?
1: Az Ádám bátyám volt mindig, de mindig mondtam, hogy az a kedvenc versem, és akkor elengedték.
0: Ilyen szempontból nekem egy ilyen szerencsés nevem van. Na, Zsanettnek megírjuk a részleteket természetesen adáson kívül.
1: Jó.
0: Viszont most az a helyzet, hogy jól elköszönünk. Köszönjük szépen a mai közreműködést is Andinak, akiről hát nem is tudom, amit tudhattunk meg.
1: Az elemnyaló.
0: Az elemnyaló Andi, így van, tényleg. Aztán nem nyalta meg, vagy megnyalta?
1: Nem tudom, nem láttam, mert az asztal alatt volt, a lábait között.
0: Az enyémet nem nyalta meg.
1: Oké. Okay. Tehát a kis Duracell szomorúan megy haza. Duracell nyuszi, nem ugrál ma haza. Így és Roland! A mi kis Duracellünk.
0: Jaj,
1: a kis nyuszink, Duracell nyuszink. Gombelem az.
0: A lényeg, hogy nem lapos. Jaj, és hát köszönjük szépen Rőd Ládámnak, aki ma élőadásban javított, szerelt házhoz is
1: szerelem,
0: megyem.
1: Szerelem, szerelem, szerelem.
0: Első látásra szerelem.
1: Megér vagy.
0: Igen, hívhatjátok házhoz is, de ez feláras.
1: Azaz. Na, de kiszállási díj ott van. Szóval, ennyi mára, Roland jön még délután, mi ebben a formában hétfőn 6 után nem sokkal érkezünk, ébredjetek velünk, de holnap is hallgassatok minket, meg egész hétvégén, holnap 10-től egy meglepetés műsor jön, tehát.
0: Így van, élőben, Gyermelyről, a Tésztagyár nyílt napjáról, én meg majd ugye vasárnap a Zitzerben is érkezem. Na, addig is ragyogóan szép napot nektek, buenos morgán!
1: Sziasztok!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! A kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, átalakítják az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert, ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hitt Taler Andreától hallják. A kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön, miután találkozott 14. Leó pápával, majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A miniszterelnök a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Átalakítják az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert az iparági egyeztetések alapján, mondta Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikáért felelős államtitkára Budapesten. Kiemelte, céljuk, hogy az EKR kiszámítható és fenntarthatóbb rendszer legyen, amely valódi energiamegtakarítást eredményez az ipari és lakossági felhasználóknál egyaránt. A mostani EKR-rel a fő gond az, hogy forrásai alacsony hatásfokkal hasznosulnak, és lehetőséget ad a visszaélésekre, tette hozzá. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10 és 12 óra között. A foglalkozásokon élőszavas mesemondással, drámapedagógiai elemekkel átszőtt interaktív mese délelőttökön vehetnek részt gyermekükkel. A foglalkozást Káfony Márta drámapedagógus, mentálhigiénes és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenes. Október 3-án az egészség megőrzés is helyet kap a szombati bevásárlás mellett az esztergomi piacon. A Richter egészség délelőttön 8 és 13 óra között ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és interaktív bemutatókkal várják az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre időpontot is lehet majd foglalni. További részleteket a szűrésekről a dologimedence.hu oldalon olvashatnak.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek a felhők is. Kisebb zápor előfordulhat, de a térségben kevés rá az esély. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: Néztétek már a naptárat? Péntek van, emberek, hát a hétvége. Hello! Buenos Morgan Key Cocktail beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, Bulvár Csokor, benne pedig T. Dennyvel, Bant Tomodellel, Lótfi Begi Náksival. Itt lesz a Klingendo, meg Shakira és Burna Boy. Kezd a Die Die! Rádiózz velem!

és Tomodál az American Outdoors egykoriával a Best Day of My Life-val szerepeltek itt nálunk. Ez a koktél 5 órában. Kevés dumával, jó sok zenével elindítottam a programot, egészen 3 óráig lehetünk együtt. A Bulvár Csokrot persze, hogy elkezdem már ebben az órában. Ti Danny lesz terítéken. Ki az a kecskés Enikő? Tudja valaki? Na, kezeket magasra, ki tudja? Senki? A fene. Na, majd mesélek róla, csak füleljetek. Alexander Fleming, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Egyébként pont olyanról szól a történet, ami bennem is sokszor megfogalmazódik. Figyú, minden pillanatban két út van előttünk, ezek közül ki kell választanunk az egyiket, és nem tudjuk, merre vezet a másik. Lehet, hogy a jobbat választottuk, és lehet, hogy sosem fogjuk megtudni, melyik a jobb. Na, ezt utálom ebben az életben. Ez tehát a mai napi koktélos bölcsesség, vésd a memóriába. Sokszor nem fogom elmondani, mert hosszú. El is a kész, mindjárt jön New Week, Kálai Sanders András is énekel egy nagyot, Craig David pedig dűvállal. A My Heart's Been

0: Alicia Keys, és persze, hogy a No One volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett. Számomra ez a világ legnagyobb siratója.
1: No one, no one!
0: Tudja, hogy egyszer rémálomból ébredek fel így. Ez a Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy, ti, Deni már készülődik, hozom a bulvár csokorban az úriembert, és természetesen fog majd énekelni is, vagy rappelni, vagy valami ilyesmi. Maximálisan 19 fokkal találkoztok, ma egész jó hír, nem? Nasütés váltakozik a felhővel, de csapadék nem lesz? Ez viszont tuti! Ha nem, akkor bocsánat, engem is átvertek. Jön a Vénasszonyok nyara jövő héttől, majdnem, hogy két héten keresztül, úgyhogy tessék, farok csomálva, ennek is örülni. No és MK és Krisztál közösének jön Zoo, a Faded lesz itt a nagy klasszik, Jaguar Teen, no és Rehab Pelikánnal, Loka, Loka, Loka. Igen, ne ez a dal címe, a kereskedelmi szünet után dobom, mutatom.
2: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
6: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
7: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
8: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és Krisztál, hát persze, hogy a Dior volt a tiétek a tavalyi évbe hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Na meg a Bulvár csokorral! Gondolom nem árulok el újdonságot, hogy az úriemberrel mostanában a Megasztárban találkoztok, igen, a zsűriben csücsül, no és ott a stúdióban tálalt ki a Kecskés Enikővel való viharos sevelet se nélkület kapcsolatának fájdalmas végéről. Nos, az egyik versenyző egyébként pont az ő dalát énekelte, az ő szakítós dalát. Dani pedig itt a műsorban jól elárulta, hogy a szóban forgó dalt még akkor írta, amikor javában együtt voltak a modellel. Egyszerűen tisztán megérezte, hogy elkerülhetetlenül közeleg a vég, és a papírra vetett fájdalmas sorok végül aztán valósággá váltak. Aztán, amikor felcsendültek a taktusok, a rapper arca azonnal elkomorult, a szemei persze csillogtak a könnyektől, és láthatóan teljesen visszarepült élete első nagy szerelmének romjaihoz. No, egy-két könycseppet gyorsan elmorzsolok, aztán robogok tovább már Kemberrel. Itt lesz Ray Danton, Tideni pedig most. Jön a Van Valami, hozom csak slágere.

0: Jenny-ek és a How Do I Love You, ezzel zártam az első órát a koktélban, nyugi, van még előttünk sok, úgyhogy nyitom a következőt, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán Szent Klár, milyen lesz a Break Up Glow.
1: Light Session. Ha a napnak lassan

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Sporoljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

asztalfoglalás és parti szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul a létrejövő élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. A NAV felmérést készít az e-áfa rendszert használók körében. Kiállítás nyílik Tatán. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul a januárban létrejövő országos élőkörnyezet felügyeleti főhatóságon belül, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán csütörtökön. A tárcavezető az akkumulátor károsult települések igazáért szövetség képviselőivel találkozott, akiket arról is tájékoztatott, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A miniszter a bejegyzéshez csatolt videóban közölte, a főhatóság egyik kiemelt feladata lesz majd, hogy odafigyel az akkumulátorgyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, arra, hogy az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket betartsák. Felmérést végez az adóhivatal az e-áfa digitális áfabevallási rendszert használók, könyvelők, adótanácsadók, továbbá szoftverfejlesztők körében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A NAV honlapján érhetőek el a kérdőívek, amelyek kitöltése pár percet vesz igénybe, a válaszokat október 1-jéig várják, írt a közleményében a hivatal. A NAV célja, hogy támogassa és automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfabevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek, a kérdőívet kitöltők válaszai alapján a hivatal célzottabban léphet a szolgáltatás fejlesztése, az érintettek támogatása és naprakész informálása érdekében. Szeptember 28-án a Mozi Múzeum keretében a Pesti Mese című 1937-es filmet láthatják Tatabányán a Széchenyi István Művelődési Házban 16 órától. A program ingyenes, várják az érdeklődőket. Solymosi Lívia Lelkem kapujában című Sejem akvarell kiállítása október 2-án 18 órakor nyílik meg Tatán az Angyalok és Tündérek galériában. A sokoldalú művésznő háromdimenziós Sejem akvarell alkotásaival először lép közönség elé, és megjelenése is első a galériában. A kiállítás megnyitón fellép Kállai Judit és Palotás Anna. A tárlat november 2-áig minden nap megtekinthető lesz a galériában 9 és 18 óra között.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek a felhők is. Kisebb zápor előfordulhat, de a térségben kevés rá az esély. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Túl az elsőn, benne a másodikba, de nyugi 5 órás, úgyhogy még rengeteg van előttünk. Ez a Koktél, a magazin műsor, kevés dumával, jó sok zenével, Tamással, a Bulvár Csokorban Flow Rida, addig pedig Blondie is, és Steve Ambleton, itt lesz Nagy Bogi, Jacoby is, Szent Clár pedig, ahogy ígértem, kezdi az órát a Breakup Glow-val. Rádiózz velem!

A Blondish és Steve Ableton közöst hoztam el nektek. A Never Walk Alone volt a tiétek 2 évvel ezelőttről érkezett. Koktél 5 órában, kevés zsuvamni, jó sok zene és Tamás. Köszi, hogy itt vagy. Minden pillanatban 2 út van előttünk, ezek közül ki kell választanunk az egyiket, és nem tudjuk, merre vezet a másik. Lehet, hogy a jobbat választottuk, és lehet, hogy sohasem fogjuk megtudni, melyik a jobb. Alexander Flemingnek köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Skót bakteriológus volt, akit a penicillin felfedezőjeként ismer a világ. Engem pedig úgy ismertek, hogy szórakoztatok és kiváló dalokat játszok, no meg, hogy bulvárcsokorral bombázok. Florida nem sokára érkezik. Képzeljétek, biztonságos, alkoholmentes környezetet biztosítanak. Neki. Vagy nem neki? Na, nem sokára hozom a történetet, csak fülej. Eiszemen ezt addig Madonna egy nagy klasszikkal, David Guetta Andrea Bocellivel, itt pedig Bob Sinclair, a Stadium X

0: a Forrás Rádió. Légy bárhol, mindig veled vagyunk.
1: Je suis désolé.

Része van lesz, és jó Nirvana volt a tiétek. 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Cocktail 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Szeptember 25-e van, az Eufrózina és Kende nevű ismerősödet tudott köszönteni. Névnapot ünnepel. És ha már kalendárium, képzeljétek, itt van Vasco Nunes de

0: Balboa, spanyol felfedező, első európaiként a csendes óceánhoz érkezett 1513-ban, déli tengernek nevezte el a nagyvizet. Itt van még Peter Merholz is, a mai nap szülötte amerikai tervező, ő volt az, aki a blog szót megalkotta. És még egy, Budapesten 1931-ben a Royal moziban levetítették az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt. Nos, kalandoztam, egy-két érdekességet idehoztam neked. Bulvárcsokor, Floridával, mindjárt, előtte még fütyűrészik az úr. Jön Üzsel és a Jamaican, a Blue Lassú, no meg a Swedish House Mafiától egy a kereskedelmi szünet után. Mindjárt tiéd a Wait So Long!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel! Szecs!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
2: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán. Következő alkalom október 3-án. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Ájda és a Whistle fütyörészős kedvünkben voltunk. Meg vagyunk is, kérem szépen, ha valaki fütyül, akkor tudja, hogy vidám, bár tuti lehet lassú dalt is fütyülni. Így voltatok a Blue dalával, ugye? Na, Bulvár Csokor, ígértem, a kanadai Wave the Giant Fesztiválról beszélek először. Azért hozzák létre ezt minden évben, hogy a távoli északról érkező őslakos fiataloknak egy teljesen biztonságos alkohol és drogmentes környezetet biztosítsanak. Na, erre érkezik Flowrider és a legnagyobb slágereire, konkrétan pezsgőt és piás üvegeket lóbálva bulizik a színpadon, mintha egy Las Vegas-i klubban lenne. A fesztivál vezetősége azonnal nyilvános közleményt adott ki, amiben leírták, hogy mélységesen sajnálják az esetet. Állításuk szerint a rapper menedzsmentjével előre tisztázták a szabályokat, de Flowrider stábja egyszerűen fittyent hányt a kérésekre. Na, mit gondoltok, skacok? Túlreagálták a kanadaiak a dolgot, vagy Flowridernak illett volna tiszteletben tartani a szabályokat? Nos, engem kérdeztek, akkor igen, illett volna tiszteletben tartani a szabályokat, mert hisz ezt a fesztivált ezért hozták létre. Kíváncsi lennék, Magyarországon kimenne el egy olyan buliba, ahol nem lehet telefonozni és nem lehet inni. Blanka mindjárt, jön a BTS is, Majka pedig Curtisszel és Király Viktorral fütyűrészik, ha már Flowrider az imént.

0: az órát. A Make Me Feel szólt a második órában utolsóként. Ez a koktél, kevés duma, jó sok zenekerek háromig. Jön Andi, az a legfrissebbeket, aztán a Disturb és a The Sound of Silence.
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Megérkezett a Mancsiárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
6: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plusz energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingó. Végre táncol, Komárom. Ottali.
7: Munkahelyet keresel?
8: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép délutánt kívánok. Elsőként Kecskeméten alkalmaztak újfajta stroke kezelést Magyarországon, ismét meghirdeti kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Dalos találkozó lesz Táton. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Elsőként a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban Kecskeméten alkalmazták az új típusú életmentő véralvadékoldó gyógyszert, a Tenecteplast, egy sztrókos beteg kezelésében Magyarországon, közölte az intézmény a közösségi oldalán csütörtökön. A tájékoztatás szerint az új terápia különösen a súlyos nagyér elzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést, akiknél a vérrög eltávolításához katéteres beavatkozásra, úgynevezett mechanikus érmegnyitásra van szükség. A kezelés a legnagyobb gyakorlati előnye a gyorsaságban rejlik, míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A közlemény kiemeli, az új terápia alkalmazásáról minden esetben a tünetek kezdete, a képalkotó vizsgálatok, az elzáródás helye, a beteg állapota és az esetleges ellenjavallatok alapján döntenek az orvosok. Ismét meghirdeti a JÁTSZMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. A Belügyi Tudományos Tanács honlapján azt írta, a vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik meg, online formában, jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A vetélkedőn 3 fős csapatok indulhatnak, a csapatok a játékok során pontokat gyűjtenek, a verseny végén a győztes elnyeri a vándorkupát. Az első 3 helyezett csapat díjazásban, a többi résztvevő pedig oklevélben részesül. Ezer arcunk, ezer rajzunk címmel Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata 2026-ban is képzőművészeti pályázatot hirdet 11-től 20 éves tatai fiatalok számára. A pályázat mottója idén minden pillanatban egy új világot teremthet. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített alkotásokat legfeljebb 50x70 cm méretben. A kész művek október 15-éig adhatók le. A további részleteket a tata.hu oldalon találják. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat várja az érdeklődőket október 3-án 15 órára a Táti Kultúrházban rendezendő dalos találkozóra, a belépés díjtalan.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok fognak váltakozni, az előrejelzések szerint kisebb zápor előfordulhat, de megyénkben kevés rá az esély, 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Van híred Néjorról? Nincsen? Nekem van, nem félek megosztani most sem, úgyhogy belepakolom a bulvár csokorban, ha ebédelsz, jó étvágyat kívánok. Koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, DJ Rebel, Dash Azariával, Daft Punkra meg a Disturb és a The Sound of Silence. Persze, hogy ez kezd, rádióz velem, szép délután!

aki szerettük az eredetét, ugye? Lie to You, DJ Rebeltől az idén jelent meg. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Egyébként a nap 24 órájában csak slágereket pörgetünk nektek, ez az 5 óra pedig arra hivatott, hogy átkísérjen a munka legnehezebb részén. Így lesz, most is szórakoztatunk. Például Buenos Morgan visszatekintővel következő fél órában, ebben pedig Néjó a terítéken, akiről a bulvár csokor szól. Lehet, hogy valami gázsi eltűnt, vagy valami hazugságba keveredett az úr. Na nem sokára kapjátok. Addig tuti, hogy énekel. A Beautiful Monster lesz itt veletek. Alex Kenji-el persze hozza a nagy durranását Jeezy BB Rexával. Gregory Porter pedig most a Revival a tiétek. Csak slágerek közdobom.

Mayo és Jónyi Beautiful Monster 16 évvel ezelőttről érkezett. Koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással, köszi, hogy itt vagy. Bulmár Csokrot ígérte már Nesze, botrányos bírósági drámába keveredett a háromszoros Grammy díjas R&B legenda. Egy koncert szervező cég ugyanis 300 000 dollárra, azaz átszámítva jó bő 100 millió forintra pereli a sztárt egy elmaradt koncert miatt. A vádak szerint a Brown Boy Presents nevű promóter kifizette a gigantikus előleget egy Sri Lankai fellépésre, a sztár viszont a vádak szerint végül nem lépett fel, és a pénzt sem adta vissza neki. A promóter dühében azonnal a bíróságra rohant. Nio szomvívője a napokban pedig robbantotta a bombát. Szerintük a vádak teljesen hamisak és félrevezetőek, sőt szerintük valójában a szervezők követtek el komoly mulasztásokat, és ők tartoznak válaszokkal a zenésznek. No de, miközben a bíróságon áll a bál, a 46 éves énekes magánéletétől még mindig hangos a bulvár sajtó, és itt van az igazi Soft. Idén rántott el a leplet arról, hogy egy poliámor kapcsolatban él egyszerre három barátnőjével egy fedél alatt. A Bullet Csokorban Néjó, kérem szépen. Buenos Morgan visszatekint. Rövidesen, de Anahit addig Lenka, Little Mix dal, és persze Halli Mari. Indítom a Talk to You Later a tiéd. Csak slágerek közdobom.

0: Heat és a Hill volt a tiétek, fú, de nagy kedvencem. Ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, előttem pedig ugye 4 órában a Buenos Morgan. Ezzel a műsorral ébredtek minden hétköznap reggel 6 és 10 között Roland és Ádám a hangulat felelősök, és ugye becsatlakozik mindig a hírszerkesztő Csajci, vagy éppen Pisti, ha ő a Csajci. Nos, a mai reggel folyamán féltékeny tesókról beszélgettek, no, ehhez nem tudok hozzászólni, mert hogy nincs tesóm. De a srácokra féltékeny vagyok, hogy korra reggel vannak. No, nem az ébredés miatt. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Testvéri féltékenység, ez a témánk, mert hogy állítólag megvan a válasz, hogy miért viseli rosszul a gyerek, hogyha a testvére más kap, mint ő. Itt van velünk Andi, és jó reggel!
3: Szia, Andi!
4: Jó reggel, sziasztok!
2: Mind a hármunknak van testvére, tehát hogy ezt így át tudjuk érezni. Ugye annyi van, hogy ilyen szempontból, Andi, te tudsz egy picit más nézőpontot behozni, mert ugye nálatok nagy a korkülönbség.
4: Igen, 18 év.
2: Igen, na nálunk nagyjából hát olyan 4,5,
3: nálunk pedig 3. Tehát, hogy ezzel kell megbirkóznunk. És nagyon érdekes dolog ez a testvéri féltékenység témakör, mert hogyha belegondolok, akkor tényleg létező, de valahogy ezt úgy elhallgatjuk, vagy nem tudom, most így felnőtt korban erre már úgy ráült annak a homája, hogy ez a régi szép idő, de én a mai napig tapasztalok ilyet, majd mindjárt kifejtem. Ti mennyire éltétek ezt meg gyerekkorotokban?
2: Én bevallom, hogy erre nem emlékszem. Arra igen, hogy néha úgy megheceltem, hogy így nekem ugye hugom van, neked öcséd van, neked szintén öcséd van.
4: Igen.
2: Tehát ugye mi vagyunk azok, Andival, akiknél ugye eltérő nemű a testvér. Nálatok lehet, hogy emiatt is kiskor különbség és két fiú, szóval ott azért lehet, hogy ez belejátszik. Nálunk én nem emlékszem ilyenre, hogy nagyon ilyen testvéri féltékenység
3: lett volna. Nem volt az, hogy megkívántad a testvérednek a társkészletét?
2: Nem.
3: Játszani akartál a babáival, megnézni, hogy mi van ott a szoknya alatt, már hogy a babánál.
2: Nem, ilyenekre nem.
3: Semmilyen?
2: Nem, mondom, ez nálunk valahogy nem volt. Olyan volt, hogy így, mit tudom, én tényleg megvicceltem, vagy egy kicsit így kiszúrtam vele játékból, arra emlékszem, de olyan, hogy mondjuk féltékeny lettem volna, olyan nem.
3: Nálatok? Ott azért nagyon nagy a korkülönbség, hát, nem vagy féltékeny?
4: Nem, de anyut szoktam mindig piszkálni ezzel, mikor mondja, hogy kisfiam, és akkor tudod, így szoktam vele piszkálni. Jaj, mert a kisfiad, mert őszét tudod.
3: Jaj, figyeljetek, nálunk nagyon jól indult a sztori. Tehát nálunk úgy indult a sztori, hogy amikor az öcsémet hazahozták a kórházból, akkor hozott magával legót. Tehát hozott nekem gyakorlatilag ajándékot az újszülött, ergo én nagyon örültem, mert ő megszületett, és még ajándékot is hozott.
2: Aztán a következő években nem kaptál tőle legót, és kicsit kezdték kiakadni.
3: De nem, amúgy tökre vártam őt, meg megvan a videó, hogy megsimogatom, tehát így örülök neki, meg minden ilyesmi, és onnan nekem csak jó emlékeim vannak. Tehát ez egy tök jó indítás volt, hogy kvázi hozott nekem ajándékot ott a legelején.
2: Mikor jöttek az első problémák?
3: Szerintem ott siklottak ki a dolgok, amikor egyre nagyobbak lettünk, és kiderült az, hogy egy szobára vagyunk kárhoztatva, tehát tulajdonképpen ugyanabban az élettérben kell boldogulnunk, és ott azért már voltak olyanok, hogy mit tudom én, a későbbi időkben azért nagy kedvencem, éjszaka rádió reklámot mondtam, amikor ő aludni akart, volt egy olyan reklám, máig megvan, egy taxitársaságnak kellett reklámot készítenem, és mondták, hogy jó, és akkor, hogyha ezt így akarom, akkor lehet-e az, hogy a telefonszámát a taxitársaságnak éneklem, lehet-e ilyen éneklős reklám? Mondta, hogy nem, és hogyha 20 000-et fizetünk, 0627.
1: Buenos Morgan, minden hétkül.

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Esztergomi Krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
1: Pontban egy óra van, szép délutánt kívánok. A hídfutás miatt forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban, halálos késelés volt egy esztergomi munkásszállón, idén is csatlakozik a Kutatók Éjszakája programhoz a PPK esztergomi kirendeltsége. Itt Taler Andráját hallják a mikrofon mögött, hozom az Esztergomi Krónika híreit. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12 óra 50 és 13 óra 50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban. A Szent István téren az északi kanonoksor előtti parkolót 7 és 13 óra 30 között lezárják, a Bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötét kapu közötti útszakaszon 7 és 13 óra 15 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás rendezvényen a résztvevők futva vagy gyalogosan teljesíthetik a 4 kilométeres távot, amely a Bazilika előtti Szent István térről indul, majd Esztergom belvárosán és a Mária Valéria hídon átvezet a Párkányi Vadas termálfürdőig. A program 11 órakor kezdődik. Késsel okozott halálos sérülést lakótársának egy esztergomi munkásszállón egy férfi, majd elmenekült. A 19 éves elkövetőt fél órán belül elfogták, közölte a rendőrség a honlapján kedden. A Komárom Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap éjjel kaptak bejelentést a bűncselekményről, majd a közterület felügyelőkkel közösen egy közeli utcában találták meg a késelés tettesét. A Tatabányai járás bíróság közleménye szerint az emberölésre gyanúsított férfi ittas állapotban keveredett szóváltásba sértettel, majd visszament saját szobájába. A sértett utána ment, ekkor az elkövető megszúrta egy 20 cm-es késsel. A sértett barátnője egy törülközővel próbálta elállítani a vérzést, azonban az áldozat életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni. A járásbíróság a bűncselekmény jellegére tekintettel elrendelte az elkövető letartóztatását. Esztergomban a Naputcában végzendő támfal megerősítése miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható 2027. január 22-e 16 óráig. A munkavégzés időtartama alatt a Naputcát lezárták az átmenő forgalom elől, az útszakaszra csak a lakók és az építési forgalom behajtása engedélyezett. A lakók a Naputca 1-től 5-ös szám közötti útszakaszt a Basa utca irányából közelíthetik meg. A Naputca 1-es szám és a Vasvári Pál utca közötti szakasz munkaterület teljesen lezárták. A munkavégzés időtartama alatt a gyalogos közlekedés nem lesz biztosított a lezárt útszakaszon, a lakosság türelmét és megértését kérik. A Kutatók Éjszakája 2026 programjaihoz idén is csatlakozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi képzési helyszíne, ahol a mai napon 18 és 21 óra között várják a látogatókat a Johanneumban. A látogatók interaktív laborfoglalkozásokon ismerkedhetnek meg a mikróbák láthatatlan világával, előadásokon fedezhetik fel a nonverbális kommunikáció titkait vagy a stressz pozitív oldalát, emellett irodalmi, kulturális beszélgetések és történelmi érdekességek is várják az érdeklődőket. A részletes program megtalálható az esztergom.hu oldalon, a részvétel ingyenes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: A műsor felé már túl vagyunk, csak szólok, jó vagyok matekból, ugye? Mondtam én. 5 órás magazin, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Bulvár Csokrot repítek felét, benne pedig Kálai Sanders András. Lehet, hogy végleg meg elköszönöm Magyarországtól. Na majd mesélem. Teddy Sims, Raymond Lini, Kashir és Arnold. Jön a Talk to You!

Mr. Teddy Swims, és persze, hogy a Mizenoidal csak slágerek közt érkezett. Koktél nőtt órában Tamással 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Köszi, hogy itt vagy. Erre az órára is tartogatok neked bulvár csokrot. Van itt egy úri ember előttem, aki szeretne szerencsét próbálni az Egyesült Államokban, mert hogy igazából onnan származik. Kállai Sanders András, róla beszélek, na ő a blogban a következő fél órában hozom. Minden pillanatban 2 út van előttünk, ezek közül ki kell választanunk az egyiket, és nem tudjuk, merre vezet a másik. Lehet, hogy a jobbat választottuk, és lehet, hogy sohasem fogjuk megtudni, melyik a jobb. Alexander Fleming köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Eliza Rose mindjárt Kelly Harris-szel, jön G Balvin is. Altegon, Omega 1AM, Rácger és Orsóvai Reni közös. Nem baj, mármint, hogy nem baj, hogy még nem indítottam a dalt, de már indítom is. A dal címe is pont ez.

0: Alison Rose, és persze Kelly Harris, a Body Moving volt a tiétek, 2 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy! Hozom a Bulvár Csokrot, a következő fél órában érkezik Kállai Sanders András, most viszont gyorsan felrepülök, mint egy drón, ránézek az M1-esre. Nos, a komáromi csomópont és Tatabánya között szakozos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban. A sok kamion miatt sokszor meg kell állni, vagy csak lépésben halad a forgalom. Na, ezzel mindenképpen készüljetek, hosszabb menetidő, ez vár rátok. Viszont itt vagyunk mi, és a türelem, na ez a kettő a barátod. Az 1-es főúton pedig az 56-os és az 57-es kilométer között, az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópont közelében zajvédőfalat építenek, emiatt a forgalom korlátozva van, november végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Ennyi volt a mién, ha van neked infó, dobd el, továbbítom, ígérem. Ugyanúgy, mint ahogy a Bulvár Csokrót, benne Kállai Sanderssel, Lina Zex, addig Anastasia, jaj, a nagy klasszik 2002-ből jön, David Guetta pedig Alessoval és Madison Love-val. A tavalyi Never Going Home Tonight érkezik, mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
1: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Autós és sporti szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kálai Sanders, és persze, hogy a jó volt a tiétek. Egy évvel ezelőttről hoztam. Koktélt 5 órában, kevés duma, jó sok zene és bulvár csókor. Mindezt Tamással. Nos, András egy drámai hangvételű közösségi médiás posztban sokkolta a követőket, amikor szinte bejelentette a visszavonulását. Azt írja, hogy úgy érzi, a magyar közönség egyszerűen nem értékeli eléggé a munkásságát, és az itthoni zeneipar nem adja meg neki azt a sikert, amire vágyik. Irány Amerika vajon? No, mivel a dalait eleve nemzetközi modern R&B stílusban szerzi, a barátai és a szakma beliek is gőzerővel arra bíztatják, hogy pakoljon össze, és próbáljon szerencsét az Egyesült Államokban, ahonnan egyébként is származik. No, bár a hazai szénából kiábrándult, a háttérben továbbra is pörög, nemrég adta ki a vadonatúj meglehetősen sokat mondó Take Me Back Home, alias Vigyél Vissza Haza című klipjét. Na, mit gondoltok, skacok? Igaza van Andrásnak, és tényleg nem becsüljük meg itthon a tehetségeket, vagy csak túl könnyen feladja? Nos, ha az én véleményemre vagytok kíváncsiak, igaza van, a tehetségeket nem becsüljük meg, de a sok hülyét azt igen, és követjük a Facebookon, nézzük a celeb videókat, a celeb TikTok hülyeségeket. És kiből csinálunk sztárt? Na, hagyd ne mondjak már neveket, de tényleg. Na mindegy, bocsánat, egy kicsit felháborodtam, de amikor egy olyan egyszerű kérdésre, hogy melyik nehezebb egy kiló vas vagy egy kiló toll, a nő nem tudja a választ. Gyerekek, ne vicceljetek. Na, jó, befejezem, ígérem. Kálai Sanders az imént a Bulvár csókorban. Jungle, mindjárt jön Nico Santos, Pál Dénes pedig Lotfi Begivel. Csillagkép, így a dal, csak slágerek közrepül. Egyébként pont egyenlő súlyúak, csak szólok.
1: Egy csillag vagyok én, lábam alatt a föld. Nem szólok most hozzá, csak nézlek messziről.

0: csak szólok, hogy nem hallucináltatok az imént, hanem a Hallucination című dalt hallottátok. A Ringed és Years and Years közös szólt. Hoztam csak slágerek közt. Nos, még egy újabb óra, ami egyben már az utolsó. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán Shakira és a Zoo.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! Több mint 4 milliárd forintból megújult a Pannon Egyetem. Erdélyi és Párciumi magyar színházaknak ítélt meg támogatást a román kormány. Balahó Zoltán történész muzeológus tart előadást Komáromban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Több mint 4 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból megújult a Pannon Egyetem oktatási digitális és infrastruktúrális környezete. A felsőoktatási intézmény közleményében azt írták, a projekt keretében megújult a nagykanizsai épületegyüttesük, továbbá befejeződött az egyik veszprémi laborjuk energetikai korszerűsítése. A beruházás keretében több mint 1200 digitális eszközt szereztek be és telepítettek, ezzel párhuzamosan megújult az oktatókat és hallgatókat egyaránt kiszolgáló Moodle rendszer és számos digitális tananyag készült el, támogatva a korszerűbb, rugalmasabb oktatási formák alkalmazását. A projekt kiemelt része volt a hallgatói adatok mesterséges intelligenciával támogatott elemzésének megvalósítása, írt a közleményében az egyetem. Erdélyi és Párciumi magyar színházaknak, bábszínházaknak és egyéb kulturális intézményeknek ítélt meg támogatást csütörtöki ülésén a román kormány, tájékoztatta az MTI-t a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A döntés szerint a kormány a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át az önkormányzatok alárendeltségében működő előadó művészeti intézmények támogatására fordítja. Összesen 75 romániai színház, bábszínház, néptánc együttes, opera és filharmónia kap 143 millió lej, azaz 9,9 milliárd forint támogatást, jelentette be Cseke Attila, az RMDS Bihar megyei szervezetének elnöke. A támogatott intézmények között van a Szatmárnémeti Északi Színház és annak Harag György Társulata, a Temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház, a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Sepsiszent Györgyi Tamás Áron Színház. Balahó Zoltán történész muzeológus tart előadást Komáromban. Az ezredéves évforduló a 130 évvel ezelőtti milleniumi ünnepségek főbb országos és komáromi eseményei címmel. Az érdeklődőket szeptember 29-én 17 órára várják a Brigéció Öröksége Látogatóközpontban, a belépés díjtalan. És végül sport, a férfi és a női vízilabdázók olimpiai kvalifikációs világkupa sorozatának döntőjét egyaránt Athénban rendezik meg február 24 és 28-a között. A Magyar Szövetség közösségi oldalának csütörtöki tájékoztatása szerint a világkupa divízió 1-es tornáját a nők esetében december 14-e és 19-e között a portugáliai Coimbrában, a férfiakét pedig január 11-e és 16-a között Isztambulban rendezik. Innen az első 5-5 együttes jut tovább, vagy az első 6, ha a döntőnek otthon adó görögök is az első ötben végeznek. A februári athéni finálé két győztesre szerez kvótát a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok fognak váltakozni. Az előrejelzések szerint kisebb zápor előfordulhat, de megyénkben kevés rá az esély. 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szomorúan vettem tudomásul, de megkezdtem az utolsó órát. Sziasztok, ez a koktél, kevés dumával, jó sok zenével, Tamással, Bulvár Csokorral, benne a Maneskin, és mind a mellett Buenos Morgan visszatekintővel is. Addig James Arthur, Sammy Case, itt lesz DJ Khaled, kezdésként pedig az Utópia 2-ből Shakira, jön az Rádióz velem!

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a

Arthur és a Say You One Let Go itt a Forráson. Csak slágerek közt érkezett. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. A Buenos Morgan visszatekintőt is hozom ebben az órában, pontosabban az óra második felében. A féltékeny tesók még mindig terítéken, aztán elromlik valami a stúdióban. Nem az a lyuk, az már rég letudva, hanem az egér. Na, mutatom nem sokára, majd csak füleljetek. Addig viszont itt lesz a Maneskin, és meséljek egy kicsit a csapatról, no meg a frontemberről, miközben Dove Cameronhoz. Mert hogy van ám, megtudjátok. Addig pedig meghallgatjátok az egyik dalukat, a Begin, mindjárt jön Flory East, a Quarter Heat és Christopher közöst is nektek dobom, mint pedig Eric Pritz, azzal a dallal, amiben sok-sok szexi néni szerepel. Igen, a Call on Me, á, én nem láttam a

0: Måneskin és a Baggin 5 évvel ezelőttről érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Hova rakjam neked a Måneskin frontemberét? Hát persze, hogy a bulvár csokorban. Képzeljétek el, szinte szó szerint órákkal ezelőtt titokban megnősült Damiano David, a Måneskin frontembere. A világ jelenlegi legszexibbnek kikiáltott rockstárja tegnap a legnagyobb titokban vezette oltár elé szerelmét, az amerikai énekes színésznő Dove Cameront. Nos, a ceremóniát nem egy hollywoodi luxusvillában, hanem a festői olaszországi Montalcino városházáján tartották. A pletykek szerint mindössze 30 vendéget hívtak meg, vagyis egy igazi exkluzív, minimál stílusú sztáresküvő zajlott le a radarképernyők alatt. No, de most mi lesz a zenekarról, tehetjük fel a kérdést. A Reddit fórumai és a rajongói oldalak már attól hangosak, hogy a tagok szóló projektjei és Damiano házassága miatt a Måneskin teljesen elfelejteti az idei visszatérését. No, de nyugi, épp a napokban robbant a hír, hogy a háttérben már megvan a paktum, a zenekar hivatalosan 2027-es Sanremo-i dalfesztiválon tér vissza együtt a színpadra. No, hölgyeim, összetört a szívetek, hogy Damiano hivatalosan is elkelt? Vagy szerintetek is ők a legmenőbb pár most a sztárvilágban? A Måneskin az imént a bulvár csokorban. Mindjárt Bonus Morgan visszatekintő, addig Alan Walker, itt lesz a Coldplay, Chloe Kaisa, a Maroon 5 pedig a kereskedelmi szünet után hozza a diszlávot. Mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranyló falevelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop.
4: GTI. 50 éve zenefüleinknek.
3: Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve

0: élményé az autózást.
1: Volkswagen.
2: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

Foglalás és parti szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Alan Walker és Sorana, az Eroina volt a tiétek, az idejéből érkezett. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön még mindig a féltékeny tesók esete, és mindamellett egy technikai hibával is találkoztok. Hát pontosabban találkoztak a srácok itt a stúdióban. Egy roppant egyszerű dolog, az egér ment tönkre. No de, ha itt nálunk tönkre megy egy egér, akkor ez azt jelenti, hogy igazából nem tudjuk az adást befolyásolni. No, hogy mi is történt konkrétan? Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ugye általában az van, hogy a két gyerek nem pont ugyanolyan. Tehát, hogy más a kettő, akár képességekben is más, mentalitásban is más a kettő, és hogy mégis valahogy ezt meg kell próbálni úgy balanszírozni.
3: Meg akkor meg mi van, hogyha az egyik kap valamit, és a másik nem, az nem működhet?
4: Hát, szerintem nem.
3: Ha nálunk például a születésnapok akkor... is úgy voltak, hogy a nem születésnapos kapott kis ajándékot.
4: Nem, az nem. Az szerintem az nem.
3: Itt mentem félre?
2: Aha.
4: Igen, itt valószínű.
2: Itt is.
4: Nem, azt szerintem túlzás egy kicsit. Ez szerintem egy jó bevezetés, ami volt nálatok, hogy hozott ajándékot, mert akkor ugye ott kevesebb szerintem még az elején ez a féltékenység, mert ott is tud lenni akármilyen kicsi az a gyerek, szerintem. Tehát ez egy tök jó dolog volt a szüleitől, hogy ugye úgy adták elő, mintha az újszülött hozná az ajándékot. De az, hogy mondjuk nekem születésnapom van, és a másik is kap ajándékot, akkor az nem különleges. Tehát, hogy a születésnap az azért születésnap, hogy akkor születtél, téged ünnepeljenek, ne adjanak már a másiknak is ajándékot, szerintem.
3: Mikor a Dávid újszülött volt, én akkor is úgy mentem el, hogyha valahol adtak cukrot, vagy csokit, vagy bármit, hogy vinnék egyet a kisöcsémnek. Nyilván nem kaphatta még meg, tehát valakinek fel
4: jó,
3: kellett dolgozni.
4: Na jó, de ez már a leleményesség.
3: Jó szív.
2: Hát ezért lettél kövér kisgyerek, látod?
3: Igen, lehet, hogy ezzel is
2: összefügg az a dolog.
3: Ja, jó, értelek, bár egyébként szerintem nem volt rossz ez az irány. De mi van akkor, hogyha mondjuk valamiből csak az egyik kap? Nem kéne azt megtanulni a másiknak is? Mert itt ebben a cikkben azt írják, hogy nyilván fontos érezni a gyereknek azt, hogy a testvére más és valamiben más kap, és máshogyan értékelik, de hogy azt is meg kell tanulnia, hogy nem minden esetben kap ő is valamit, ha másik kap.
4: Hát jó, ez igaz, de bizonyos helyzetekben. Tehát ha mondjuk szerez egy 5-ös bizonyítványt év végén, és kap mondjuk egy nem tudom mit, most mit mondjak? Érted? Egy
2: ötös csokit? Bizonyítványért?
4: Csokit, jó. Mondjuk, jó, mondjuk a csokinál, sokkal egyébként nem, igen.
2: A másik megkap.
4: Kap egy PlayStation-t.
2: Nincs rá oka, de igen. Ha mondjuk az egy PlayStation-t kapja, ötös bizonyítvány, remélem kevés gyerek hallgat most minket. Andi néni csak viccel.
4: Nem, én csak viccelek, igen. Viccelek, nem történt ilyesmi. Szóval, hogy kap egy csokit, mondjuk egy ötös bizonyítványért, akkor a másik gyerek nem?
3: Közben azon rövök, egyébként tök igazad van meg, szerintem jogos ez a jutalmazási rendszer, csak a Roland itt igazából...
2: Elszállt az egerünk, gyerekek.
4: Igen, csak láttam az arcodon, hogy valami nem.
2: Elszállt az egerünk.
3: Olyan fejet vágni, mint amikor...
2: Megáll az adásunk, most beszélni fogunk innentől a végtelenség.
3: Mint amikor valaki beszar, de próbálja titkolni. Tehát látod a Rolandot, hogy mindenhova néz, hogy mivel törölje, hova menjen, meg nem tudom, hogy nyomkodja az egeret. Üsd meg, cseréld ki, most nyald meg az elemet. Szerintem vedd ki az elemet, most nyald meg.
2: Nyaljam meg.
4: Mozgass meg egy picit az elemet, olyankor azt szokott segíteni.
3: Jó. Csak a hallgató kedvéért mondom, hogy igazából, hogyha ez nem javul meg, akkor tényleg végig kell dumálnunk az órát, mert nem tudja tovább lökni zenére a műsor. Vagy az Andi fog énekelni.
2: Vagy valaki hozzon gyorsan egy egeret, vagy elemet. Nem tudom, valami erdetűset hozzatok nekünk.
3: Nem biztos egyébként, hogy az a baj. Lehet, hogy örökre elromlott minden.
2: Kész, nekünk minden meg.
4: Én hozok elemet akkor, gyerekek, és akkor nem fejezem be
2: mondatot. Jó, Andit elengedjük, mert neki elemér kell.
3: De gyere vissza elemmel.
2: Gyere elemér.
3: Az van, hogy a fiókomban már nincs, tehát hogy máshonnan kell szerezned, mert csak kicsi elem. Neki van sajátja. Aha. Vagy hozz egy krumplit, amiben be kell dugni egy rész drótot, meg egy...
2: De Andinak miért van egy eleme? Mihez használ elemet?
3: Csöndbe legyél, azt mondja. De jó.
1: Buenos morgen! Minden

0: valamint Lil Wayne, és persze French Montana Loyal volt az utolsó dal ebben az órában, sőt magában a koktélban is. Úgyhogy meg is köszönöm mára, sőt az egész hétre kitüntető figyelmeteket. Tíztől egészen mostanáig a koktélt hallottátok, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Fogjátok hétfőn is, érkezem majd 10 órakor, aztán utána egy darabig nem leszek, elmegyek majd egy picit pihikézni. A folytatás hozza neked így és Rolandot, a beat érkezik, 5-ig 5-re visszatérek. Hát persze, hogy péntek lévén a Dance Chart lesz porondon, kiváló klubmuzsikákkal, utána pedig ESB 2 órája jön. A Live Sessionben 7 és 9 óra között. Én egyébként holnap reggel 7-kor érkezem a megszokott szombat délelőtti programmal, utána pedig irány Gyermely, mert hogy a Gyermely tésztagyár nyílt napján leszünk kint 10 és 2 óra között. Na ez tehát holnap, most viszont még a már emlegetett beat, a Betikán féle The Beach kezd. Én mentem, ciao ciao, holnap reggel 7-kor győszök!
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
4: Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen
3: 96 ezer forintot zsebelhetsz be.
4: Csapd le te is a szeptemberi időpontokra.
3: A plazmacenter.hu oldalon szeretettel várunk.
5: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
6: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
7: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retro partia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, fejlesztették a Szentesi Kórház transzfúziós és radiológiai osztályát, újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az EU Ukrajna számára, faápolási munkákat végeznek Esztergomban. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hittaller Andreától hallják. Felújították a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ dr. Bugyi István Szentesi Multidisziplináris Centrumának transzfúziós osztályát, a radiológiai osztály eszközparkja pedig egy digitális röntgenberendezéssel bővült, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint több mint 45 millió forintból felújították és klimatizálták a régió vérellátásának biztosításában fontos szerepet játszó osztályon a donorok fogadására és ellátására szolgáló tereket, a várót és a véradó helyiségeket, valamint a vizes blokkokat. Korszerűsítették az elektromos hálózatot és új bútorokat vásároltak. A korábban már üzembe helyezett új CT, mammográf és ultrahang után egy új mennyezeti digitális röntgenberendezés megvásárlásával befejeződött a dr. Csípő László radiológiai osztály diagnosztikai eszközparkjának megújítása. Az új digitális radiográfiás rendszer nagy felbontású képalkotást tesz lehetővé, amely elősegíti a kisebb elváltozások pontosabb felismerését. Az Európai Unió tanácsa közel 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá csütörtökön Ukrajna számára. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz, amelyből közel 800 millió euró első alkalommal származik majd az ukrán támogatási hitelből. A brüsszeli közlemény szerint a csütörtökön jóváhagyott kifizetés Ukrajna 10 nemrégiben meghozott kulcsfontosságú intézkedésének sikeres teljesítését tükrözi. Ukrajna az EU által feltételként megszabott eddigi 95 célkitűzésből 84-et teljesített, ami a feltételek mintegy 88%-át jelenti, lehetővé téve az uniós finanszírozás folyósítását. Emlékeztettek, az ukrajnai alap finanszírozásának célja, hogy erősítse Ukrajna makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, fenntartsa a közigazgatást és támogassa Kijev reform törekvéseit. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban. Szeptember 28-án 8 és 17 óra között a Kassai út Palatinusztó melletti murvás terület melletti fák faápolási munkáit kezdik meg. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással kell számolni, kérik a lakosság megértését és türelmét. És végül sport. A Bayern München és az angol válogatott csatára Harry Kane jó esélyt lát arra, hogy elnyerje idén az aranylabdát, amelyet a világ legjobb labdarúgójának ítélnek oda. A nemzeti csapattal nyáron világbajnoki bronzérmes támadó német klubcsapatával is sikeres idényt tudhat maga mögött, hiszen a bajor együttessel bajnokságot, német kupát és szuperkupát is nyert. Emellett ő lett a 2025-26-os Bundesliga szezon egyben Európa gól királya is 36 találatával. A France Football magazin által alapított és a sportág legnagyobb presztízsű egyéni díjának számító aranylabda díját adó ünnepsége október 26-án lesz Londonban.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek a felhők is. Kisebb zápor előfordulhat, de a térségben kevés rá az esély. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
4: Bizony, ma is elrajtol a Beat, a délután ritmusa a héten utoljára, hiszen péntek van. Egészen délután 5 óráig hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kezdésként érkezik már is a Betical és a The Beach. Tartsatok velem, a mikrofon mögött már...

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, Ed Sheeran és az Old Phone után hozok nektek egy hazai kedvencet, mi mást, egy újdonságot. Érkezik

0: bulira.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
6: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: közösségi oldalakon.
1: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
1: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak pörög egészen 5 óráig. Utána jön a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással, ez lesz a charter, majd pedig a napot a Light Sessionnel zárjuk este 7 és 9 óra között. A ma este rezidense ESB lesz. Ne felejtjétek, holnap este pedig majd Club Session, úgyhogy hétvégén sem kell hiányolnotok például a jobbnál jobb mixeket, és akkor még a vasárnapról nem is beszéltünk, amikor szintén Light Session, majd pedig Lounge Session. Na de ne rohanjunk ennyire előre az időben, most még maradunk itt a Beatben. Mr. Bryant és a Don't Stop Loving, ez a folytatás.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, az elmúlt évek egyik legsikeresebb előadója, Teddy Swims és a Bad Dreams, ezt hallhattátok. A folytatásban pedig érkezzen David Guetta, akinek a sikere most már hosszú-hosszú ideje töretlen. Sziával együtt érkezik ez a Beautiful People.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

hihetetlen, mekkorát megy ez a sláger. Ez volt a Ring My Bell, ez pedig itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa szól. A feléhez értünk a műsornak, jönnek tehát a legfrissebb hírek, információk, utána természetesen visszatérek, mégpedig egy nagyon klassz sláger.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett a Mancsi járat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
2: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hello, Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! Végéhez közeledik a Kúria épületének felújítása. Lezárásokra kell számítani ma este a Puskás Aréna környékén. Könyvbemutató lesz Esztergomban. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Végéhez közeledik a jövőben a Kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása, miközben folytatódik az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is, számolt be a Kossuth Lajos téren zajló két beruházásról a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében arról írt, hogy a Kúria új épülete elől néhány napja a kordonok is eltűntek, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét. Lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén a stadionban megrendezendő Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében. A BKK közölte, várhatóan 18 és 23 óra 50 között lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságában, valamint az István mezei utat. A mérkőzés befejezése után várható 22 óra 20 és 23 óra 20 között lezárják a Stefánia utat is, a Hungária körút és a Tököli út között. A lezárással kapcsolatos további részleteket a bkk.hu oldalon találják. A mai napon Szuhi Attila mutatja be első regényét Esztergomban, a Szent György mezői olvasó körben 17 órától. A Midőn a Nátszálak felhasadnak című kötet különlegessége, hogy napjaink Esztergomában játszódik, és a város több jól ismert helyszíne, köztük Szent György mező és maga az olvasókör is megjelenik benne. A szerzővel Arcson Rafael színész beszélget arról, hogyan született meg ez a története, miért Esztergom lett a regény helyszíne, és milyen út vezetett az első ötlettől a kész könyvig. Az est végén a közön is felteheti kérdéseit, a részvétel ingyenes. Egészségügyi szűrésekkel várják a szépkorúakat Tatabányán. Október 2-án 9 és 13 óra között várják az érdeklődőket a Kodály téri közösségi házban. A program ingyenes, további részleteket a vértesaguraja.hu oldalon találna.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek a felhők is. Kisebb zápor előfordulhat, de a térségben kevés rá az esély. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

munkán, annak jó pihenést, aki pedig még dolgozik, annak kitartást. Hozom a legjobb slágereket, akár a munka mellé, akár úton hazafelé. Turn the lights off, ezzel kezdjük ezt az órát. Tartsatok velem a mikrofonnál.

0: again and again.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán. Következő alkalom október 3-án. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
7: Munkahelyet keresel?
8: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
9: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
10: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
11: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
10: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig Krisztál Rock és Kálvó közösét hallhatátok, ez volt a Birkin Bag. Ne feledjétek, ma délután 5-től Forrás Charter, jön a toplista Zimmerer Tomival, majd 7-től Light Session ESB-vel a lemezjátszók mögött, holnap pedig egy rendhagyó alkalom, egy kitelepülés, a helyszín pedig Gyermely, a Gyermely tisztagyár nyílt.

5 napjáról jelentkeznek majd a kollégák délelőtt 10 és délután 2 óra között, ráadásul egy régi új hangot is felfedezhettek majd adásban, ezért is érdemes lesz majd velünk tartani. Angels Above Me, ez pedig már is a

ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig Olivia Dean slágere pörgött, ez volt a So Easy. A folytatásban jöjjön a Halott pénz, bármennyire is hihetetlen, már 22 éve van a pályán Marsalkó Dávid, ugyebár a Halott pénz eredetileg az ő szóló projektjeként indult még 2004-ben, aztán az évek során az ország egyik legnépszerűbb zenekarává nőtte ki magát. Jöjjön most tőlük a tavalyi évből, a Méringerrel és Ónodival közös Máshol.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, fájó pillanat, véget ér a beat. Viszont jön a Charter, a Forrás Rádió toplistája 5-től 7-ig, majd pedig hétköznapi mix műsorunk, a Light Session, ezúttal ESB-vel a lemezjátszók mögött, mégpedig 7-től 9-ig. Velem legközelebb vasárnap a Zitzerben találkozhattok, érdemes akkor is velem tartani, és hát ne felejtjétek, hogy hétfő reggel pedig a Buenos Morgenben Rédl Ádámmal együtt ébresztünk majd titeket újra. Ádit egyébként hallhatjátok holnap délelőtt 10 és délután 2 óra között Gyermelyről, a tésztagyár nyílt napjáról jelentkezik majd a stáb. Hallgassátok természetesen akkor is, és addig is a Forrás Rádiót, az elmúlt 2 órában Éjes Solandot hallottátok.
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Éjes Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: 6-tól 10-ig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veoliánál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
8: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
9: Itt van az ősz, itt van újra.
10: Újra!
9: Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

és parti szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz, 3 perc múlva. Jó napot kívánok! Több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek, mert nem használták a biztonsági övet, a hídfutás miatt lezárások lesznek Esztergomban. A máltai Viktória lesz Európa egyik kulturális fővárosa 2031-ben. A mikrofon mögött Hittal Andreát hallják, jönnek a részletek. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt országszerte több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök szeptember 16-a és 22-e között végzett ellenőrzésük során, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon csütörtökön. Az akció ideje alatt 43.924 járművezetőt ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 9015 emberrel szemben intézkedtek, 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-en bukós isak nélkül közlekedtek, írták. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12 óra 50 és 13 óra 50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban. A Szent István téren az északi kanonoksor előtti parkolót 7 és 13 óra 30 között lezárják, a Bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötét kapu közötti útszakaszon 7 és 13 óra 15 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Megemlékezés lesz Herkály pusztán szeptember 28-án 10 órától. A komáromi vár feltételes átadásáról szóló egyezmény aláírásáról szóló megemlékezésen beszédet mond dr. Négyesi Lajos ezredes történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az eseményre autóbusz indul 9 óra 30-kor a Brigéció öröksége látogatóközponttal szembeni buszmegállóból. A máltai Viktória lesz Európa egyik kulturális fővárosa 2031-ben. A címet Viktória egy spanyol várossal osztja majd meg, utóbbi nevét decemberben jelentik be, tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön. A brüsszeli közlemény szerint Viktória a Gozó szigetének legnagyobb városa, és egyben közigazgatási és kulturális központja. Ez a második máltai város Valletta után, amely elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet. A város kulturális programjával egy olyan európai platformot hozna létre, amely a közös művészeti alkotásra, a környezettudatosságra és a kis szigeteket érintő innovatív megoldásokra épít, írták.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok fognak váltakozni, az előrejelzések szerint kisebb zápor előfordulhat, de megyénkben kevés rá az esély, 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

0: 20. héten Eva Max és a One of Us. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom le annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. A következő órában már tudko, hogy itt lesz veletek a Pagosi Brothers Company, és az olyan ő. Találkoztok ESB-vel is, a Light Session 2 órájában 7 és 9 között ő lesz terítéken. Addig tudja, hogy jön Adam Port, mesélek róla, és Calvin Harrisről is természetesen. Addig pedig hozom legjobbjainkat, Bruno Pietrit és Peter Sproust, Nomek Deutschit is, mert hogy kezdi a blokkot az Anxiety, ez ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést! Hi, I'm Dolce.
1: Slágerek. Ez a Forrás Rádió.

A 18. a Örce és Purple Disco Machine közös Wonderful Life a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy velem vagy, a klubok legjobbjait pörgetem egyébként. Például mindjárt Clementine Douglas-szel és Calvin Harris-szel. Képzeljétek, az úr idén nyáron 13 évnyi rejtélyes távollét után végre megcsinálta a történelmi debütálását a Tomorrowland Belgium főszínpadán. Igen, jól hallottátok, a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválja és a szakma királya. Több mint egy évtizedig kerülték egymást különböző üzleti és időpont egyeztetési viták miatt, de a visszatérés megtörtént, viszont nem volt dráma nélküli. Szemfüles rajongók ugyanis kiszúrták, hogy a szett közepén Calvin konkrétan leteremtette és látványosan megfenyegette a kamerást a lejátszók mellett. A kiszivárgott felvételeken tisztán látszik, hogy dühösen odaszól neki, hogy mit csinálsz? Majd a rendező ilyetében azonnal el is kapcsolta a képet a tomboló tömegre. Nos, úgy látszik, hogy

A 16. az Elkrézés Sár is közös Do It, Do It. Te a chartert hallgatod, ez a Dance Chart egészen 7 óráig. Gordóval és Reiner Zonneveldel. A Loco Loco, a 15.

0: Charter. A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás is.
1: Ez egy hitelesített kerül.

Bad Bunny és a New Eva Jóval itt a 14. helyen. Te a Forrás Rádiót hallgatod, benne a Forrás Chartert, a hétköznapi slágerlistát a klubok legjobbjaival. No és Alan Porttal a folytatásban. Képzeljétek, miután a Giga slágerével, ezzel a bizonyos move-val letarolta az egész bolygót, szeptember 12-én megcsinálta élete legelső történelmi szóló fellépését Stockholmban. No és tessék meggabaszkodni, nem egy unalmas klubban vagy steril csarnokban, a szervező konkrétan a Lilja Holmes-Barn híd alatt rendezték meg a gigabulit. A svéd legykafészkek szerint a zeneipari fejesek teljesen kiakadtak a helyszín választáson, mert a hidat még soha az életben nem használták ekkora volumenű partira, no de Adam ragaszkodott a nyers, industri

azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a kormány átvizsgálja majd, folytatja a Hungary Helps programot, átalakítják az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert, ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. A kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön, miután találkozott 14. Leó pápával, majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A miniszterelnök a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Átalakítják az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert az iparági egyeztetések alapján, mondta Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikáért felelős államtitkára Budapesten. Kiemelte, céljuk, hogy az EKR kiszámítható és fenntarthatóbb rendszer legyen, amely valódi energiamegtakarítást eredményez az ipari és lakossági felhasználóknál egyaránt. A mostani EKR-rel a fő gond az, hogy forrásai alacsony hatásfokkal hasznosulnak, és lehetőséget ad a visszaélésekre, tette hozzá. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10 és 12 óra között. A foglalkozásokon élőszavas mesemondással, drámapedagógiai elemekkel átszőtt interaktív mese délelőttökön vehetnek részt gyermekükkel. A foglalkozást Kápony Márta drámapedagógus, mentálhigiénes és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenes. Október 3-án az egészség megőrzés is helyet kap a szombati bevásárlás mellett az esztergomi piacon. A Richter egészség délelőttön 8 és 13 óra között ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és interaktív bemutatókkal várják az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre időpontot is lehet majd foglalni. További részleteket a szűrésekről a dologimedence.hu oldalon olvashatnak.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban zömében felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, 10 fokig hűl le a levegő. Holnap is a napos felhős időszakok váltakoznak majd, esőt a térségben nem jósolnak, 19 és 21 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

6. héten Üzsel és Szoltó, a Jamaican volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját folytatom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és tudod, jön a visszatek rovat mindjárt, itt lesz a Bagosi Brothers Company, és az olyan ő, sőt, találkoztok ESB-vel is, de a Light Sessionről még mindenképpen regélek. Addig legjobbjaink Accent és Sarah, no meg Misha Miller, itt pedig Cyril és a Stamlanin, ma a 9. Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes idő!

pénteken a klubok kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

kutató listával. Köszönöm, hogy itt vagy. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedő Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet és péntek, mint ahogy emlegettem, Dance Chart. Ezen 2020-ig repüljünk, abban az évben ezen a héten a Bagossi Brothers Company dola volt az első. Ime itt a

Sziasztok, ez is valami Mary Froze újdonság, a Paraíso az imént, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, péntek lévén a klubok legjobbjait kapod, ATB-vel, Tobikkal és Easy Evenesszel, a hatodika, jól látom.

Bibi Rexa és a Faithless közös New Religion a negyedik. Ez a Forrás Charter. Köszönöm, hogy itt vagy a Dance Chart a porondon. És hogy utána mi jön? Mondom ám, a Light Session persze. Ennek menetrendjét dobom már is. Hétfőnként DJ Bóli, aztán DJ Yellow, Spider Ghost, DJ Major Gabe és persze ma ESB. A vasárnapi napon BRK-val találkozol, akkor viszont 8 és 10 óra között. Utána Norbert van Dale a Launch Sessionnel, és a szombati napot se hagyjam ám ki, ugye? Nem fogom, soha nem hagytam ki, nyugi, most sem fogom. Saturday Live Session, 8 és 10 óra között DJ Hubi.

pénteken a klubok kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A második.

az eső ezen a héten az Üzsel vagy Hugel, Ultra Naté és Imál Angel közös Move Into the Sun. Én pedig megköszönöm mára sőt az egész hétre kitüntető figyelmed. 5 és 7 óra között a Forrás Chartert ma például a klubok legjobbjaival hallottad. Legközelebb hétfőn találkozhatunk, akkor majd az európai kedvencek érkeznek. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában ESB lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig semmi, 7-től viszont mindenképpen Tamás. Én jövök a szombat délelőtti programban, 9-től például majd az üzenetküldő műsorral. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao-ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozás.

Csak slágerek és sport! Sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal! Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul a létrejövő élő környezetfelügyeleti főhatóságon belül. A NAV felmérést készít az EÁFA rendszert használók körében. Kiállítás nyílik Tatán. Hozom a részleteket a Forrás Rádió híreit, Hitt Taler Andreától hallják. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul a januárban létrejövő országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán csütörtökön. A tárcavezető az akkumulátor károsult települések igazáért szövetség képviselőivel találkozott, akiket arról is tájékoztatott, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A miniszter a bejegyzéshez csatolt videóban közölte, a főhatóság egyik kiemelt feladata lesz majd, hogy odafigyel az akkumulátorgyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, arra, hogy az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket betartsák. Felmérést végez az adóhivatal az e-áfa digitális áfabevallási rendszert használók, könyvelők, adótanácsadók, továbbá szoftverfejlesztők körében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A NAV honlapján érhetőek el a kérdőívek, amelyek kitöltése pár percet vesz igénybe, a válaszokat október 1-jéig várják, írt a közleményében a hivatal. A NAV célja, hogy támogassa és automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfabevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek, a kérdőívet kitöltők válaszai alapján a hivatal célzottabban léphet a szolgáltatás fejlesztése, az érintettek támogatása és naprakész informálása érdekében. Szeptember 28-án a Mozi Múzeum keretében a Pesti Mese című 1937-es filmet láthatják Tatabányán a Széchenyi István Művelődési Házban 16 órától. A program ingyenes, várják az érdeklődőket. Solymosi Lívia Lelkem kapujában című Sejem akvarell kiállítása október 2-án 18 órakor nyílik meg Tatán az Angyalok és Tündérek galériában. A sokoldalú művésznő háromdimenziós Sejem akvarell alkotásaival először lép közönség elé, és megjelenése is első a galériában. A kiállítás megnyitón fellép Kállai Judit és Palotás Anna. A tárlat november 2-áig minden nap megtekinthető lesz a galériában 9 és 18 óra között.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban zömében felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, 10 fokig hűl le a levegő. Holnap is a napos felhős időszakok váltakoznak, majd esőt a térségben nem jósolnak, 19 és 21 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Legyen tánc! Induljon a Light Session!

0: műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Fontos, hogy edzés előtt mindenképpen egyenek a gyerekek. A hídfutás miatt forgalomkorlátozás lesz Esztergomban. Ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. szeptember 25-én, pénteken este 8 órakor. Az iskola kezdéssel egy időben a gyerekek visszatértek a mindennapos testneveléshez és a különböző edzésekhez is. Barnán és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus, rádiónknak arról beszélt, fontos, hogy edzés előtt mindenképpen egyenek a gyerekek.
2: Függ utána ugye attól, hogy milyen hosszú egy edzés, tehát hogyha 60 percben belefér, akkor elég az edzés alatt, hogyha tud vizet inni, ha ennél hosszabb, meg hogyha nagy az intenzitása az edzésnek, akkor nyilván ehhez már kell esetleg egy sportital, vagy egy izotóniás ital, és ha vége az edzésnek, akkor ugye az is fontos, hogy ugyanez visszafelé is megtörténjen. Tehát, hogy vissza tudjuk tölteni a szénhidrát raktárát, és jó minőségű fehérjét tartalmazon az az étkezés, mert hogy ez fontos lesz az izom regenerálódásához, illetve ugye a gyermekeink még élettanilag is építenek izmot, hiszen fejlődnek, de nyilván a sport hatására is építenek izmot, és azért ehhez mindenképpen fontos egy jó minőségű fehérje. Ebbe egyébként teljesen jól belefér a tejtermék, a tojás, egy sajt, egy túró, sovány húsok, de jó összetételük van egyébként a hüvelyeseknek is, tehát egy csicseri borsó, egy borsó, egy lencse, tehát hogy ezek is beleférnek egy fehérje bevitel szempontjából. Nyilván attól is függ, hogy ez mennyire van közel az esti lefekvéshez, tehát hogy ahhoz mérten is fogunk viszonyítani, hogy mennyit pótolunk vissza és milyen mennyiségben. A későbbiekben egyébként, hogyha ebből még versenyek is vannak, akkor nyilván ezt még jobban, meg még tudatosabban kell figyelni. Most már azért nagyon sok helyen, különösen a versenysportoknál vannak a sportegyesület dietetikusok, tehát hogy tényleg szakemberek segítenek összeállítani versenyzőre, edzésre, versenyre szabva azt az adott étkezést, hogy akkor ezt hogyan célszerű és hogyan praktikus összerakni. Akár sporttal egyébként a gyermekünk, akár nem, csak az iskolai tornaóra van, az mindenképpen fontos, hogy egy 4, de inkább 5-szörű étkezés legyen.
1: Az esztergomi járás 282 civil szervezetének összesen több mint 142 millió forint jut a 2026-os SZIA 1%-os felajánlásokból, számolt be róla a dorogimedence.hu oldal. Komárom-Esztergom megyében 932 kedvezményezett szerepel a NAV közzétett listáján, együttesen közel 421,7 millió forinttal. A legtöbb támogatást megyei és térségi szinten is az esztergomi Bogáncskutya és Kisállatotthon Alapítvány kapta, második a nyergesújfalui székhelyű Retriever Rescue Fajtamentő Egyesület, a harmadik helyen a tatabányai Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat szerepel, ők 18.606.959 forinttal. A Tatai Piarista Rendházban szeptember 17-én délután rendezték a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara és a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ tanévnyitó ünnepségét. Az épület falai között ebben a tanévben 407 hallgató vesz részt az egyetem képzésein, köztük 148 elsőéves. Tatán a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 2017-ben kezdte meg működését. A Soproni Egyetem Pedagógiai Kara először csecsemő és kisgyermeknevelő, később gyógypedagógiai alapképzést indított, tavaly szeptembertől pedig a paletta óvodapedagógiai szakkal bővült. Idén nyáron a tatai képzés végzősei közül 22-en csecsemő és kisgyermeknevelő, még 25-en gyógypedagógiai alapszakon szereztek diplomát. Ebben a tanévben a csecsemő és kisgyermeknevelő szak első évfolyamán 58, a gyógypedagógiai szak első évfolyamán 44, míg az óvodapedagógiai szak első évfolyamán 46 hallgató kezdi meg tanulmányait. Dr. Simon István Ágoston, a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kar megbízott dékánja a 2026-27-es tanév nyitó nyilvános ünnepi kari tanácsülésének helyszínén úgy nyilatkozott: a Soproni Egyetemnek a tatai a kedvenc kihelyezett tagozata, és ez a képzési hely a mögöttünk álló 9 tanév alatt nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. A pedagógus pálya népszerűsége töretlen, és egyre nagyobb a létszám, ide Tatára is nagyon sokan jelentkeztek. Sajnos a jelentkezőknek csak az 55-60%-át tudtuk felvenni, de nagyon örvendetes, hogy magas volt a pont átlag, 360-380 pont között, és a ponthatárok is 310 fölött voltak, ami a pedagógus képzésben az országos átlag fölötti. A Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kar tatai oktatási helyszínén a 10. akadémiai évben 407 fő tanul a tatai piarista rendházban, csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzésben 141, gyógypedagógiai alapképzésben, tanulásban akadályozottak szakirányon 197, óvodapedagógiai alapképzésben pedig 69 hallgató. A tanév nyitó ünnepségen a juniorka óvoda óvodásai közreműködtek, számolt be Tataváros a honlapján. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12:50 és 13:50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban, a Szent István téren az északi kanonok sor előtti parkolót 7 és 13:30 között lezárják, a Bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötét kapu közötti útszakaszon 7 és 13:15 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás rendezvényen futva vagy gyalogosan teljesíthetik a 4 kilométeres távot a résztvevők, amely a Bazilika előtti Szent István térről indul, majd Esztergom belvárosán és a Mária Valéria hídon átvezet a Párkányi vadastermálfürdőig. A program 11 órakor kezdődik. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10 és 12 óra között. A foglalkozást Káfony Márta drámapedagógus, mentálhigiénes és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenás. És végül sport. Harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte a MOL Esztergom. Elek Gábor együttesen 41-25-re múlta felül a Vasas SC csapatát szeptember 19-én szombaton a Suzuki Arénában. Horváth Fanni 10 lövésből 10 gólt szerzett, Bukovszki Anna pedig 15 védéssel járult hozzá a sikerhez. A MOL Esztergom jelenleg 6 ponttal a tabella első helyét foglalja el, számolt be a dorogmedence.hu. A hírperceket hallották itt Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Ugye bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és

szerint. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenét!

dalok, amiket ismersz és szeretsz. Forrás Rádió. Csak slágerek.

a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
0: Ez reklám volt.
3: Ha van egy kedvenc slágered,